Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig az ifjú anyuka Lady Gaga a folytatásban, akinek kiderült, hogy kislánya született, Rose Bean-nek hívják. Sok boldogságot, jó egészséget nekik. Lady Gaga, abrakadabra, az igazi mai slágerek között ezt

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió.

0: a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a kulcsokat pedig továbbra is lehet gyűjteni, és ha valaki most megkérdezi, hogy milyen kulcsokat, akkor megkérdezem, hogy hol járt az elmúlt hetekben? Hát a konténerhez, a Rádió egy konténerhez való kulcsokat, amik közül az egyik nyitja is majd a konténert, és aki ezt a kulcsot megszerzi, és ki tudja nyitni a konténert, mindent megkap tőlünk, ami a konténerben van, és hát azt tudjuk, hogy több százezer forint értékű szerszám csomag mellett van benne például 1 millió forint értékű utazás, meg többek között egy autó is, csak hogy azért azt se felejtsük el. Szóval kulcsvadászatra fel továbbra is, az igazi mai slágerek között pedig Regál Lilian, ez a Hear Me. Kellemes éjszakát mindenkinek és jó rádiózást!
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió 1, mi csak igazi mai sláger megy. Egy újdonsághoz mit szólnánk? És egy nagyon jó újdonsághoz, és ez most tényleg nagyon jó. Amikor először meghallottam a zenét, akkor nekem az volt az érzésem, hogy fú, na akkor ez most még egyszer? Még egyszer? Még egyszer? Még egyszer? Csomószor meghallgattam egymás után. Nagyon jó! Lost Frequencies, Live It All! Ezt indítom már is a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, sőt, a következő órában próbálok még ráfejelni erre az órára is. Hozok egy csomó újdonságot, Lloydtól, a Rádió egy DJ-től, Cookie-tól, a Merti Gerixtől és Ed Sheerantől is. Hozok olyan nagy kedvenceket, amik elképesztően beváltak, mint Marshmallow, Emily és a Friends, a kezdésben pedig Kamrádot a Be Mine-nal. Kis óra indul, pár percen belül újra itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Modern gyógyír a fogágybetegségek kezelésére. A fogászatban teljesen újnak számító módszert fejlesztenek a Semmelweis Egyetemen. A fogakon a nem megfelelő és nem rendszeres tisztításkor néhány nap alatt egy réteg képződik. Az ebből kialakuló fogkő baktériumai irritációt okoznak, amely ingyulladáshoz vezethet. Ha nem kezelik, a fogágybetegség évtizedek alatt a fog elvesztésével járhat. Az új eljárás lényege, hogy a terápia nem a baktériumokat célozza, hanem a szervezet saját immunválaszára építve szünteti meg a gyulladást, mondta Rádiónak dr. Géczi Zoltán, a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikájának adjunktusa.
3: A fogágybetegség igazából a társadalomnak egy jelentős részét érintő betegség, az ingyulladás az viszont 80-90%-ban van jelen a társadalomban. Ez az új technológia igazából a targeting, a célzott terápiának a módszere, amit már a rákutatásban is használtak több ízben, azonban a fogorvosi felhasználás még nem volt, és ennek a gondolatnak a mentén indultunk el, és erre találtunk ki, igazából hoztunk létre egy komplexet, ami folsabból és ezüstionokból áll, és ez a komplex hivatott igazából magának a gyulladás csökkentésének a létrehozásában. Ez azt jelenti, hogy a páciensnek beadjuk úgymond, és ezt nem úgy kell képzelni, mondjuk injekcióban, hanem lokálisan a szájüregbe ezt a komplexet, akár egy szájvíz, egy zselé, egy krém, bármilyen formában, és a gyulladásos területnél, miután ez mechanikailag meg lett tisztítva, rásegítünk a gyógyulásra. Ez úgymond újdonság, ez a targeting terápia, ez nem a baktériumokat célozza meg, hanem a gyulladás fenntartásában szereplő szervezetnek a lokális rejtjeit, tehát nem a klasszikus gondolatmenetet követjük, hogy ha ott van egy fertőzés, egy gyulladás, ahol rengeteg baktérium van, hogy a baktériumokat próbáljuk megölni, mint mondjuk egy antibiotikum kúra esetén, hanem a megfelelő mechanikai tisztítást követően ezeket a gyulladás fenntartó szervezet saját sejtjeit célozzuk meg, és erre találtuk ki igazából ezt a komplexet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Picivel 3 óra után hello mindenkinek, kellemes éjszakát, jó rádiózást, jó munkát, ha esetleg melózni kell. Aki úton van, kitartást, jó utat, bármi info van, vagy csak egyszerűen csevegnénk. 0620-311-111, pont jó erre ez a szám. Accent jön, Szerával, Misa Millerrel, a Don't Leave, amit indítok.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, megállás, megszakítás nincs, az igazi mai slágerek viszont változatosan pörögnek egy óriási nagy, már-már klasszikus kedvenc után. Egy igazi újdonság, amit választottam. Martin Garrix és Ed Sheeran párosa. Igen. A Repeat It, amit indítok a Rádió 1-en.

0: egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsik a Balázsik Weekenddel, addig viszont olyan nagy kedvencek a következő órában, mint Taylor Swift, The Fate of Ophelia, a hazaiak közül a Halott pénz és a Máshol, amit bekészítettem. De érkezik az újdonságok közül Alex Warren is majd, a kezdésben pedig Loi és a Get Lucky.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megdöbbentő felfedezés, eltűnik a csendes óceán. A csendes óceán napjai meg vannak számlálva, legalábbis egy számítógépes szimuláció szerint. A jó hír, hogy addig még van 300 millió évünk, és hogyha szerencsénk van, még az 1 milliárdodik születésnapját is megünnepelheti, mielőtt végleg eltűnik a világból, írja a Science Alert. Az Ausztrál Curtin Egyetem kutatói azonban úgy vélik, hogy az óceán valószínűleg még ezt megelőzően eltűnik, utolsó éveiben pedig már nem fog hasonlítani arra a hatalmas kék óceánra, ahogy ma ismerjük. A csendes óceán minden évben néhány centiméterrel zsugorodik, amióta szuperóceánként körülvette az utolsó szuperkontinenst, a Pangeát. A csendes óceáni lemez minden évben néhány centiméterrel az eurázsiai és az indo-ausztráliai lemez alá csúszik, és ezzel az Észak-Amerika, Ázsia és Ausztrália közötti távolságot csökkenti. A tudósok között nincs egyetértés abban, hogy a következő szuperkontinens hogyan fog kinézni, vagy miként fog kialakulni. Egy dolog azonban biztosnak tűnik, a szimuláció szerint a csendes óceán halára van ítélve. Vannak tanulmányok, amelyek szerint a ma táguló Atlanti óceán a jövőben zsugorodni kezdhet, és ezáltal egy szuperkontinens jön létre, amelyet egy szupercsendes óceán fog körülölelni. A Curtin Egyetem kutatói azonban nem értenek egyet ezzel az elmélettel. Ők úgy vélik, hogy egy olyan óriás földrész jönne létre, amelyben Észak-Amerika összeütközik Ázsiával, létrehozva Amaziát. Ausztrália kimarad ebből a páros elnevezésből, de a 4D geodinamikai modellekben úgy tűnik, hogy a déli félteke kontinense fontos szerepet játszik a csendes óceán megmaradt részének bedugaszolásában. Az ausztrál kutatók legújabb szimulációi a jelen és a múlt valósághű lemez és köppeny paraméterein alapulnak, amelyeket aztán egy szuperszámítógépen szimuláltak. Azzal, hogy számítógép segítségével szimulálták a Föld tektonikus lemezeinek várható fejlődését, sikerült megmutatniuk, hogy kevesebb mint 300 millió év múlva valószínűleg a csendes óceán fog bezáródni, lehetővé téve Amazia kialakulását, megcáfolva ezzel néhány korábbi tudományos elméletet, tették hozzá.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió!

éjszakát, vagy aki már elkezdte a napot, azoknak szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. Én fellek ebben az órában is a legnagyobb kedvencekért, és nem hibázok. Robin Schulz újdonsága, Better Times, amivel folytatom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Hey, ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy ki az, aki január 2-ára a Bahamákra foglalt magának egy koncertet, mármint fellépőként, hogy fizessenek is neki érte? Alex Foran. És nagyon okos a január 2-ára, szóval a szilvesztert még jól ki lehet pörgetni. Amit egyébként most jól hangzik ez így, de igazából Las Vegasban tölt, ott is koncerttel, szóval a január 1 az javarészt neki utazás lesz, pedig hát azért milyen jól hangzik, így röviden elmondva. Mondjuk hosszan is, de azért melós lesz neki. Most viszont az igazi mai slágert hozza Alex Foran, Fewer Dreams itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Már tesztelik az első Flirt Intercity motorvonatát. Veszélyt jelenthet a mustgáz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már tesztelik a Gyessav első Flirt Intercity motorvonatát. A soproni székhelyű vasúttársaság számára készülő motorvonat 160 km/órás maximális sebességre lesz képes, és a távolsági utazás kényelmét szolgáló korszerű fedélzeti szolgáltatásokkal rendelkezik. A 11 darab járműből álló flotta várhatóan 2028 nyarára teljes egészében forgalomba áll. Az ősz beköszöntével sem ér véget a munka a soproni és térségbeli kertekben. A csapadékosabb, hűvösebb idő kedvez a fák, cserjék és évelő növények ültetésének, de már a tavasszal virágzó hagymások is a földbe kerülhetnek, a lehullott leveleket pedig érdemes a kertben hasznosítani, mondta a rádiónknak Magyarósi Rita, hobbi kertész.
3: Nagyon fontos, hogy amikor már elkezdenek lehullani a lombok, a fákról a levelek, akkor azt gyűjtsük össze, és azt mind tegyük vissza az ágyásokba, mulcsozzunk vele, minden le fog bomlani, és egész télen ott fog nekünk hasznosulni, és ugye ebben folyamatosan javítjuk a talajt. Aztán elkezdhetünk gondolkozni azon, hogy ugye mik a következő évi munkák, például a veteményesbe, vagy pedig már az őszi vetést is el tudjuk kezdeni a veteményesbe. Én már megvettem a fokhagymát, megvettem a vöröshagymát, sőt már a borsó a helyére került, és akkor jövőre már ugye lesz nekem a veteményesbe olyan növényem, amit ki tudok majd szedni belőle, vagy amit fel tudok használni a konyhába.
2: Nagy veszélyforrást jelent a mustgáz a soproni és térségbeli borospincékben. Az őszi időszakban a must erjedése során keletkező színtelen, szagtalan gáz pontos életfolyamatokat befolyásolhat, amely akár végzetes kimenetelű is lehet, mondta a rádiónknak Varga Tamás, a Steyler pince borásza.
4: Pincében az a veszély, hogy a pince lent van, lejjebb van, mint a föld, nem tud kifogyni, nem tud kiömleni belőle a gáz, tehát ott nagyobb veszélyben vannak a gazdák. Ott, amit jelzőrendszer tud lenni, az, hogy egy égő gyertyát magunk elé tartva, szépen elindulunk lefelé a pincébe, és hogyha a gyertya elalszik, az azt jelenti, hogy odáig van a széndioxid szintje, akkor azon el kell hagyni a pincét. Ilyenkor ventilátorral, szellőző rendszerrel, valamivel onnan ki kell szivattyúzni, különben nem szabad lemenni.
2: Most sok napsütésre készülhetünk, de reggel délelőtt lehetnek felhősebb időszakok, csapadék nem valószínű. Gyenge mérsékelt marad a nyugatias légmozgás, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Fronthatás már nem várható, de a melegedő időjárás hatására meleg fronti tünetek erősödhetnek fel az érzékenyek körében.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Modern gyógyír a fogágybetegségek kezelésére. A fogászatban teljesen újnak számító módszert fejlesztenek a Semmelweis Egyetemen. A fogakon a nem megfelelő és nem rendszeres tisztításkor néhány nap alatt egy réteg képződik. Az ebből kialakuló fogkő baktériumai irritációt okoznak, amely ingyulladáshoz vezethet. Ha nem kezelik, a fogágybetegség évtizedek alatt a fog elvesztésével járhat. Az új eljárás lényege, hogy a terápia nem a baktériumokat célozza, hanem a szervezet saját immunválaszára építve szünteti meg a gyulladást, mondta rádiónak dr. Géczi Zoltán, a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikájának adjunktusa.
6: A fogágybetegség igazából a társadalomnak egy jelentős részét érintő betegség, az ingyulladás az viszont 80-90%-ban van jelen a társadalomban. Ez az új technológia igazából a targeting, a célzott terápiának a módszere, amit már a rákutatásban is használtak több ízben, azonban a fogorvosi felhasználás még nem volt, és ennek a gondolatnak a mentén indultunk el, és erre találtunk ki, igazából hoztunk létre egy komplexet, ami folsabból és ezüstionokból áll, és ez a komplex hivatott igazából magának a gyulladás csökkentésének a létrehozásában. Ez azt jelenti, hogy a páciensnek beadjuk úgymond, és ezt nem úgy kell képzelni, mondjuk injekcióban, hanem lokálisan a szájüregbe ezt a komplexet, akár egy szájvíz, egy zselé, egy krém, bármilyen formában, és a gyulladásos területnél, miután ez mechanikailag meg lett tisztítva, rá segítünk a gyógyulásra. Ez úgymond újdonság, ez a targeting terápia, ez nem a baktériumokat célozza meg, hanem a gyulladás fenntartásában szereplő szervezetnek a lokális sejtjeit, tehát nem a klasszikus gondolatmenetet követjük, hogy ha otthon egy fertőzés, egy gyulladás, akkor rengeteg baktérium van, hogy a baktériumokat próbáljuk megölni, mint mondjuk egy antibiotikum kúra esetén, hanem a megfelelő mechanikai tisztítást követően ezeket a gyulladás fenntartó szervezet saját sejtjeit célozzuk meg, és erre találtuk ki igazából ezt a komplexet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, meg 11 perccel 5 óra után szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. Szeptember 19-e van Wilhelmina névnap. Azt a mindenit, hát csak boldogságot nekik. Az igazi mai slágerek között arra gondoltam, hogy jöjjön most Kám rád, és egy nagy ölelés mindenkinek, pazar a dal, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Jön a Hug Yourself!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a tempót is, a stílus most tartom, viszont most Martin Garrix-el a fogyadásban. Egy nagy klasszikus az Animals, ami érkezik. Aki pedig a telefonszámunkat még nem mentette el, az mindenképpen tegye meg, mert továbbra is folytatódik a rádió. Egy konténerjáték, lehet gyűjteni a kulcsokat, valaki pedig a konténer teljes tartalmát megnyeri majd. Ez a rádió 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. Az időjárás az úgy tűnik, hogy nagyjából a tegnapihoz hasonló lesz, ilyen 24 fok, picit felhős, de alapvetően napos idő, vasárnap pedig akár már 26 fokot is mérhetünk majd. Bibi Rexa a Faithless dalal és a New Legion-nál folytatja mindjárt a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Megdöbbentő felfedezés, eltűnik a csendes óceán. A csendes óceán napjai meg vannak számlálva, legalábbis egy számítógépes szimuláció szerint. A jó hír, hogy addig még van 300 millió évünk, és hogyha szerencsénk van, még az 1 milliárdodik születésnapját is megünnepelheti, mielőtt végleg eltűnik a világból, írja a Science Alert. Az Ausztrál Curtin Egyetem kutatói azonban úgy vélik, hogy az óceán valószínűleg még ezt megelőzően eltűnik, utolsó éveiben pedig már nem fog hasonlítani arra a hatalmas kék óceánra, ahogy ma ismerjük. A csendes óceán minden évben néhány centiméterrel zsugorodik, amióta szuperóceánként körülvette az utolsó szuperkontinenst, a Pangeát. A csendes óceáni lemez minden évben néhány centiméterrel az eurázsiai és az indo-ausztráliai lemez alá csúszik, és ezzel az Észak-Amerika, Ázsia és Ausztrália közötti távolságot csökkenti. A tudósok között nincs egyetértés abban, hogy a következő szuperkontinens hogyan fog kinézni, vagy miként fog kialakulni. Egy dolog azonban biztosnak tűnik, a szimuláció szerint a csendes óceán halára van ítélve. Vannak tanulmányok, amelyek szerint a ma táguló Atlanti óceán a jövőben zsugorodni kezdhet, és ezáltal egy szuperkontinens jön létre, amelyet egy szupercsendes óceán fog körülölelni. A Curtin Egyetem kutatói azonban nem értenek egyet ezzel az elmélettel. Ők úgy vélik, hogy egy olyan óriás földrész jönne létre, amelyben Észak-Amerika összeütközik Ázsiával, létrehozva Amaziát. Ausztrália kimarad ebből a páros elnevezésből, de a 4D geodinamikai modellekben úgy tűnik, hogy a déli félteke kontinense fontos szerepet játszik a csendes óceán megmaradt részének bedugaszolásában. Az ausztrál kutatók legújabb szimulációi a jelen és a múlt valósághű lemez és köppeny paraméterein alapulnak, amelyeket aztán egy szuperszámítógépen szimuláltak. Azzal, hogy számítógép segítségével szimulálták a Föld tektonikus lemezeinek várható fejlődését, sikerült megmutatniuk, hogy kevesebb mint 300 millió év múlva valószínűleg a csendes óceán fog bezáródni, lehetővé téve Amazia kialakulását, megcáfolva ezzel néhány korábbi tudományos elméletet, tették hozzá.

0: a tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a Rádió egy DJ pedig ezen a hétvégén is óriásit mennek. Regál Lili is több helyszínen fellép, az Instagram ott a pontos lista. Ez meg az újdonsága, a Hilmi, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermegy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Burgenland továbbra is a legmegfizethetőbb régiók között. Vasárnap rendezik meg a crossfutást. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Burgenland továbbra is megfizethetőbb régiók közé tartozik Ausztriában, írja Kisalföld. A Sopronhoz közeli tartományban a ténylegesen megkötött adásvételek átlaga közel 1900 euró volt négyzetméterenként. Ezzel a régió továbbra is Ausztria egyik legolcsóbb ingatlanpiaca. A legkönnyebben értékesíthető ingatlanok elsősorban a jó állapotú, azonnal költözhető családi házak, illetve a korszerű, jó energetikai jellemzőkkel rendelkező kisebb és közepes méretű lakások. Vasárnap rendezik meg a Soproni crossfutást, a szervezők a Hotel Siesta udvarába várják a sporták szerelmeseit. Csuka Zsolt, a Soproni Rendészeti Sportegyesület elnöke rádiónknak elmondta, hogy folytatják a hagyományokat, és a felnőtt terepfutó verseny mellett gyerekfutamokkal is készülnek.
2: Igazából a Hotel Siesta területéről ott van a versenyközpontunk, onnét indulunk, és az volt a mi elképzelésünk, hogy egészen a gyerekkortól, óvodáskortól 3-4 éves, egészen a felnőtt korig adjunk versenyzési lehetőséget mindenki, és ennek megfelelően különböző távokat alakítottunk ki, egészen a 400 métertől a 10200 méteres távig. Felnőtteknek ugye két táv van, az 5200 és a 10200, a gyerekeknek pedig a 400 métertől a 2000 méterig.
1: A MOL Magyar Kupa továbbjutás után újra bajnoki mérkőzést játszik az FC Sopron az MB3-ban. Ezúttal idegenben a Király Ese ellen kell helyt állnia a soproni együttesnek. A találkozó előtt Dunavecki Attilát, a klub ügyvezetőjét kérdeztük.
3: A Király Ese először jutott fel az MB3, az első MB3-os idényét tölti most nálunk, és biztos vagyok benne, hogy bent is szeretnének maradni. Egy nagyon szervezett akadémista csapatról beszélünk, ami azt jelenti, hogy hajtanak, küzdenek, és ugye az akadémia által eléggé képzett játékosokkal fogunk találni. De fel vagyunk rá készülve, én úgy gondolom, ez a hét is megfelelő szakmai munkával zajlott, a srácok készen vannak, pozitívak, és a múltkori kupai továbbjutás után motiváltak is, úgyhogy látjuk a tüzet a srácok szemében, és biztos vagyok benne, hogy mindent megteszünk azért, hogy elhozzuk idegenből a 3 pontot.
1: A mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik Szombathelyen a Király Sport létesítményben. Most sok napsütésre készülhetünk, de reggel délelőtt lehetnek felhősebb időszakok, csapadék nem valószínű. Gyenge, mérsékelt marad a nyugatias légmozgás, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Fronthatás már nem várható, de a melegedő időjárás hatására melegfronti tünetek erősödhetnek fel az érzékenyek körében.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
5: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is láger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, jó hétvégét, jó szombatot, jó korán is van. Minden mellé, ha már a jókat sorolom. Egészen pontosan 6 perce járunk 6 óra után, és hát mondok akkor még egy jót. Az igazi mai slágerek közül Blondist. A Never Walk Alone-nal indítom már is, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Na kezdjünk bele a reggelbe.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Loit választottam, aki nem csak Németországban megy óriásit, meg hát nyilván Magyarországon, hanem mindenhol Európában, Közép-Európától egészen Franciaországig aranylemez már a legújabb dal is. Loi, David Puentes-zel, ez a Golden Summer itt a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A 2026-os év nyara lett a legforróbb Győr-Moson-Sopronban. Kismárton a Hungaromet ZRT Sopron-Kuruc-Dombi állomásának meteorológusa elmondta, hogy Sopronban először ért el a hőmérséklet a 40 fokot. Az évszak közép hőmérséklete Sopronban 23,7 fok volt, ez közel 3 fokkal volt magasabb középérték az éghajlati átlagnál.
1: A mérések kezdete óta minden tekintetben kijelenthető, hogy az idei nyár itt térségünkben nagyon-nagyon forró volt. Ez mintegy 4 fokkal haladja meg azt az átlagot, mint mondjuk az 1950-es, 60-as években egy átlagos nyár hőmérséklete volt. És mindez nagyon kevés csapadék is társult. De még érdemes elmondani, hogy Sopronban most először fordult elő, hogy a hőmérséklet elérte a 40 fokot. Az augusztusi hőhullám során kereken 40 Celsius fokot mértünk, erre sem volt példa eddig Sopronban.
0: Pikniket tartanak ma a Soproni Lengvillában az Ex-Katedra zenekar a 60-as évek legendás bandáinak örökzöldjeiből válogatta össze műsorát. A program már 14 órától elkezdődik, a Vincellér ház boraiból lehet válogatni a parkban, a villában pedig helyi kézműves termelők finomságaival megtöltött piknikkosarak közül válogathatnak a résztvevők. Folytatódik a női NB2-es labdarúgó bajnokság, az SC Sopron együttese vasárnap 15 órától a Dunaújváros csapatát fogadja az SVS sporttelepen. Szabó Bence vezetőedző elmondta, nagyon fontos volt, hogy az első bajnoki mérkőzésen győztesen hagyják el a pályát.
2: Egy nagyon fizikális mérkőzésre számítunk, de minden megteszünk annak érdekében, hogy jó teljesítmény nyújtsunk, és itthon tartsuk a 3 pontot. Nagyon fontos mindig a lányoknak az, hogy buzdítást halljanak a szurkolók részéről, hiszen az mindig segíti őket, mindig plusz motivációt ad, és átlendíti őket a holdponton, és a lányok tényleg mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsanak, úgyhogy a kilátogató nézők szép futballra és nagy küzdésre számíthatnak.
0: A vasárnap 15 órakor kezdődő találkozóra a belépés ingyenes. Most sok napsütésre készülhetünk, de reggel délelőtt lehetnek felhősebb időszakok, csapadék nem valószínű. Gyenge mérsékelt marad a nyugatias légmozgás, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Fronthatás már nem várható, de a melegedő időjárás hatására melegfronti tünetek erősödhetnek fel az érzékenyek körében.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió E! Folytatódik ma

jó ez a dal! Taylor Swift itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között, a fogyarásban pedig Rádió 1 DJ-k, akik ma este is jönnek, hiszen lesz diszkós itt, World is My Radio Show, meg hát ne feledjük el a live mixet sem, már délután 5 órától pörögnek az igazi mai slágerek. A Stereo Wax pedig most DJ Metzger Wiki oldalán érkezik. Nagyon jó a közös daluk. Ez a Let You Let Me Go, amit már is indítok.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Sláger megy, ilyen nagy kedvencek változatosan, mint Rihanna és a Diamonds, vagy éppen a fogyarásban a frissek közül Martin Garrix és a Butterflies, és ne feledjük, itt a Rádió Egyen pörög a konténerjáték, továbbra is még folytatódik a kulcsvadászat, lehet gyűjteni ezeket. És az esélyt arra, hogy miénk legyen minden, ami idén a Rádió Egy konténerben van.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Mely picivel járunk 7 óra előtt, sokan most ébrednek, sokan már rég ébren, vagy még ébren. Van neki kitartás, nagy kedvenceket válogatok a következő órára is. Hozom például a legújabbat majd Alex Warren-től, ez a Fewer Dreams, szenzációs a dal. A kezdésben pedig Tóth Abigail és Accent párosa jön. Ez a Sugar Daddy, pár perc és indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
4: Crazy Saturday a Casino Sopronban. Szeptember 26-án. Nyeremények összesen 5000 euró értékben. Ez őrület. 25 és 26-án is első belépésed egy sorsjegyet ér. 14 és 22 óra között minden második órában lesz sorsolás. DJ, welcome drink, finom falatok és a jó hangulat garantál. Casino Sopron. A szerencse csak rád.
5: A Central Palace szombatesti sztárvendége Regál Lili. A Rádió 1 DJ-je már alig várja, hogy újra egy remek estét varázsoljon nektek.
6: Igazi fesztivál hangulat várható.
5: A rezidens Roberto Rios. További részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
7: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Walter Autó, Győr, Íves utca 2/A.
8: Találja meg az otthonához leginkább illő burkolatot a Coral fürdőszoba szaküzletben. Magas minőségű hideg és meleg burkolatok széles választékát kínáljuk magas szakértelemmel. Fürdőszobába, konyhába, nappaliba vagy teraszra, nálunk megtalálja az igazit. Coral fürdőszoba szaküzlet, Sopron, Táncsics Mihály utca 66, coralsopron.hu.
1: Szélmaraton, 11 vagy 7 kilométer, vagy csak egy jó nagy séta. Te meddig mész el egy jó ügyért? Szeptember 26-án ismét jön a Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton Futófesztivál. Fuss egyéniben félmaratont, válasz egyéb távjaink közül, vagy hozd a gyerekeket a gyerekfutamokra. Ha pedig a tempó helyett a jó hangulatot választanád, ott az örömkör séta és a kutyás futam is. A négylábúak pedig a kutya szépségversenyen is megmutathatják, ki a környék legszebbje. És ami igazán számít, a nevezésből befolyt összeg a Vas megyei mentésügyi alapítványt támogatja. Futás, gasztroélmények, családi és gyerekprogramok. Egy nap, amiért érdemes elindulni Bükkfürdőre. Nevezés és további információ futabükkfürdő.hu. Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek félmaraton, szeptember 26. Fuss, szurkolj, támogass!
9: Együtt sportolna a család? Gyertek el és teljesítsétek a Soproni Cross futást! Gyermek és felnőtt futamok a Soproni hegység legszebb tájain. Soproni Cross futás szeptember 20-án vasárnap. Gyülekező a Hotel Siesta területén. Részletek a Soproni Rendészeti Sport Egyesület Facebook oldalán, vagy a crossfutás.hu oldalon.
10: Sopron belvárosában 13 négyzetméteres üzlethelység eladó. Érdeklődni a 0670 361 1520-as telefonszámon lehet.
1: Reklámot hallottak.
2: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Már tesztelik az első Flirt Intercity motorvonatát. Veszélyt jelenthet a mustgáz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már tesztelik a Gyessav első Flirt Intercity motorvonatát. A Soproni Székhelyű Vasúttársaság számára készülő motorvonat 160 km/órás maximális sebességre lesz képes, és a távolsági utazás kényelmét szolgáló korszerű fedélzeti szolgáltatásokkal rendelkezik. A 11 darab járműből álló flotta várhatóan 2028 nyarára teljes egészében forgalomba áll. Az ősz beköszöntével sem ér véget a munka a soproni és térségbeli kertekben. A csapadékosabb, hűvösebb idő kedvez a fák, cserjék és évelő növények ültetésének, de már a tavasszal virágzó hagymások is a földbe kerülhetnek, a lehullott leveleket pedig érdemes a kertben hasznosítani, mondta a rádiónknak Magyarósi Rita, hobbi kertész.
12: Nagyon fontos, hogy amikor már elkezdenek lehullani a lombok, a fákról a levelek, akkor azt gyűjtsük össze, és azt mind tegyük vissza az ágyásokba, mulcsozzunk vele. minden le fog bomlani, és egész télen ott fog nekünk hasznosulni, és ugye ebben folyamatosan javítjuk a talajt. Aztán elkezdhetünk gondolkozni azon, hogy ugye mik a következő évi munkák, például a veteményesbe, vagy pedig már az őszi vetést is el tudjuk kezdeni a veteményesbe. Én már megvettem a fokhagymát, megvettem a vöröshagymát, sőt már a borsó a helyére került, és akkor jövőre már ugye lesz nekem a veteményesbe olyan növényem, amit ki tudok majd szedni belőle, vagy amit fel tudok használni a konyhába.
11: Nagy veszélyforrást jelent a mustgáz a soproni és térségbeli borospincékben. Az őszi időszakban a must erjedése során keletkező színtelen, szagtalan gáz fontos életfolyamatokat befolyásolhat, amely akár végzetes kimenetelű is lehet, mondta rádiónknak Varga Tamás, a Steyr pince borásza.
13: Pincében az a veszély, hogy a pince lent van, lejjebb van, mint a föld, nem tud kifolyni, nem tud kiömleni belőle a gáz, tehát ott nagyobb veszélyben vannak a gazdák. Ott, amit jelzőrendszer tud lenni, az, hogy egy égő gyertyát magunk elé tartva, szépen elindulunk lefelé a pincébe, és hogyha a gyertya elalszik, az azt jelenti, hogy odáig van a széndioxid szintje, akkor azon el kell hagyni a pincét. Ilyenkor ventilátorral, szellőzőrendszerrel, valamivel onnan ki kell szivattyúzni, különben nem szabad lemenni.
11: Most sok napsütésre készülhetünk, de reggel délelőtt lehetnek felhősebb időszakok, csapadék nem valószínű. Gyenge, mérsékelt marad a nyugatias légmozgás, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Fronthatás már nem várható, de a melegedő időjárás hatására meleg fronti tünetek erősödhetnek fel az érzékenyek körében.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. Na, hogy ez a reggel sem terik el Balázsék nélkül, és már csak kevesebb, mint egy óra, amit várni kell erre. 8 óra után jönnek a Balázsék víkenddel, addig viszont én válogatom az igazi mai slágereket, és nem hibázok, most a nyár egyik nagy favoritja lesz Kenji, ez a Bumble, aki pedig üzenne, na ezt is várom. 0620 311 111.

választottam, akinek egyébként tegnap volt a születésnapja, 27 éves lett. Sok boldogságot neki, hát még az időeltolódás miatt egyébként Amerikában szerintem pont beleférek az időbe. Szóval boldog szülinapot Alex Warrennek, a legújabb igazi mai slágertől, a Fewer Dreams, amit már is indítok itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött Pizza Twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
3: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
0: Reklámot hallottak.
3: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Burgenland továbbra is megfizethetőbb régiók közé tartozik Ausztriában, írja a Kisalföld. A Sopronhoz közeli tartományban a ténylegesen megkötött adásvételek átlaga közel 1900 euró volt négyzetméterenként. Ezzel a régió továbbra is Ausztria egyik legolcsóbb ingatlanpiaca. A legkönnyebben értékesíthető ingatlanok elsősorban a jó állapotú, azonnal költözhető családi házak, illetve a korszerű, jó energetikai jellemzőkkel rendelkező kisebb és közepes méretű lakások. Vasárnap rendezik meg a Soproni Cross futást, a szervezők a Hotel Siesta udvarába várják a sportág szerelmeseit. Csuka Zsolt, a Soproni Rendészeti Sportegyesület elnöke rádiónknak elmondta, hogy folytatják a hagyományokat, és a felnőtt terepfutó verseny mellett gyerekfutamokkal is készülnek.
1: Igazából a Hotel Siesta területéről ott van a versenyközpontunk, onnét indulunk, és az volt a mi elképzelésünk, hogy egészen a gyerekkortól, óvodáskortól 3-4 éves, egészen a felnőtt korig adjunk versenyzési lehetőséget mindenkinek, és ennek megfelelően különböző távokat alakítottunk ki, egészen a 400 métertől a 10200 méter távig. Felnőtteknek ugye két táv van, az 5200 és a 10200, a gyerekeknek pedig a 400 métertől a 2000 méterig.
0: A MOL Magyar Kupa továbbjutás után újra bajnoki mérkőzést játszik az FC Sopron az MB3-ban. Ezúttal idegenben a Király Ese ellen kell helyt állnia a soproni együttesnek. A találkozó előtt Dunavecki Attilát, a klub ügyvezetőjét kérdeztük.
2: A Király Ese először jutott fel az MB3, az első MB3-os idényét tölti most nálunk, és biztos vagyok benne, hogy bent is szeretnének maradni. Egy nagyon szervezett akadémista csapatról beszélünk, ami azt jelenti, hogy hajtanak, küzdenek, és ugye az akadémia által eléggé képzett játékosokkal fogunk találni, de fel vagyunk rá készülve. Én úgy gondolom, ez a hét is megfelelő szakmai munkával zajlott, a srácok készen vannak, pozitívak, és a múltkori kupai továbbítás után motiváltak is, úgyhogy látjuk a tüzet a srácok szemében, és biztos vagyok benne, hogy mindent megteszünk azért, hogy elhozzuk idegenből a 3 pontot.
0: A mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik Szombathelyen a Király Sport létesítményben. Ma sok napsütésre készülhetünk, de reggel délelőtt lehetnek felhősebb időszakok, csapadék nem valószínű. Gyenge, mérsékelt marad a nyugatias légmozgás, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Fronthatás már nem várható, de a melegedő időjárás hatására meleg fronti tünetek erősödhetnek fel az érzékenyek körében.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, és látom az SMS és Viber falon, hogy nagyon sokan kérdezik, hogy vége a kulcsvadászatnak, vagy még tart, tehát jó hírem van. Jövő héten is még bőven lehet szerezni kulcsokat a rádió egy konténerhez, és egy kulcs ki fogja nyitni, és valaki mindent megnyer, ami ebben a konténerben van. Hát és már ami most tudható, az is egy nagyon erős lista, és azért simán benne van, hogy még kerül bele ez a. Szóval figyeljük a játékot, és figyeljük az igazi mai slágereket, vagy hát egyszerűen inkább csak ezeket élvezzük. Zene László, Last Life, most ezt indítom picivel fél nyolc után a Rádió 1-en.

Egy friss kedvenc, itt a Rádió 1-en, Jennifer Lopez és David Guetta után egy nagy klasszikus Justin Bieber és a Sorian, és egész nap így megy ez, egymás után pörögnek majd az igazi mai slágerek, 8-tól viszont jönnek Balázsék és a Balázsék Weekenden, vagyis a hét legjobb pillanataival. Én nekem pedig még egy dolgom van, és hát kettő, az egyik, hogy nagyon kellemes hétvégét kívánjak mindenkinek, meg jó rádiózást a Rádió 1-el, a másik pedig, hogy indítsam ezt a dalt, Justin Bieber és a Sorian.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kulcs?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Murat a nagy cenk szeptember 25-én fellép a legendás randi zenekar Kacor Feri, a Pacsirták, valamint a Döndi Duó és Roli. Fergeteges mulatos péntek szeptember 25-én 19.30-tól a Nagy Cenki kastély melletti rendezvénysátorban. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a tixa.hu-n, Nagy Cenken Márti boltjában és a Röjtök Muzsai tó vendéglőben kaphatók.
3: Anya, megyünk ma is az erdőbe? Futunk, ugrunk, játszunk, és közben észre sem vesszük, mennyit fejlődünk.
4: Vár a lépésről lépésre erdei szenzomotoros torna, és állatasszisztált foglalkozással is színesítjük az erdei élményeket. Ismerd meg a lépésről lépésre erdei szenzomotoros tornát, és csatlakozz hozzánk, részletek a Facebookon.
5: MR vizsgálat gyorsan, akár várakozás nélkül. A Triton Life Aqua Medical Centerben gyors határidővel és akár egy órán belüli leletezéssel várjuk. Ne maradjon kétségek között. Foglaljon időpontot most. 99-200-400. Triton Life Aqua Medical Center. Sopron Alpha Park. www.imedical.hu.
4: Ingyenes programok a pedagógusok Soproni Művelődési Házában a Petőfi téren. Szombaton 16 órától T. Horváth József megzenésített versei soproni költőktől. Vasárnap 16 órától az Infiore Trio Varázslatos Fúzió című koncertje.
6: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap. A fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Várjuk szalonunkban! Toyota Sopron, Balfi út 162. Autóval is iniciál.
4: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza. A tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11. www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
2: Építőipari vállalkozása van. Készüljön fel időben az új zéró karbon szabályokra. Ingyenes szakmai eseményre várjuk szeptember 24-én Sopronban, a Deák tér 14-ben. Tudja meg, hogyan maradjon versenyképes és fenntartható egyszerre.
9: A Magyar Építészkamara egy kreditpontot ad a részvételért.
2: Jelentkezés a Soproni Kamara honlapján megadott linken.
1: Reklámot hallottak.
0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: Az idei nyár lett a legforróbb, folytatódik az MB2-es labdarúgó bajnokság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A 2026-os év nyara lett a legforróbb Győr-Moson-Sopronban. Kismárton a Hungaromet ZRT Sopron-Kuruc-Dombi állomásának meteorológusa elmondta, hogy Sopronban először ért el a hőmérséklet a 40 fokot. Az évszak közép hőmérséklete Sopronban 23,7 fok volt, ez közel 3 fokkal volt. Magasabb középérték az éghajlati átlagnál.
11: A mérések kezdete óta minden tekintetben kijelenthető, hogy az idei nyár itt térségünkben nagyon-nagyon forró volt. Ez mintegy 4 fokkal haladja meg azt az átlagot, mint mondjuk az 1950 50-es, 60-as években egy átlagos nyár hőmérséklete volt. És mindez nagyon kevés csapadék is társult, de még érdemes elmondani, hogy Sopronban most először fordult elő, hogy a hőmérséklet elérte a 40 fokot. Az augusztusi hőhullám során kereken 40 Celsius fokot mértünk, erre sem volt példa eddig Sopronban.
10: Pikniket tartanak ma a soproni Lengvillában az Ex-Katedra zenekar a 60-as évek legendás bandáinak örökzöldjeiből válogatta össze műsorát. A program már 14 órától elkezdődik, a Vincellér ház boraiból lehet válogatni a parkban, a villában pedig helyi kézműves termelők finomságaival megtöltött piknik kosarak közül válogathatnak a résztvevők. Folytatódik a női NB2-es labdarúgó bajnokság, az SC Sopron együttese vasárnap 15 órától a Dunaújváros csapatát fogadja az SVS sporttelepen. Szabó Bence vezetőedző elmondta, nagyon fontos volt, hogy az első bajnoki mérkőzésen győztesen hagyják el a pályát.
12: Egy nagyon fizikális mérkőzésre számítunk, de minden megteszünk annak érdekében, hogy jó teljesítményt nyújtsunk, és itthon tartsuk a 3 pontot. Nagyon fontos mindig a lányoknak az, hogy buzdítást halljanak a részéről, hiszen az mindig segít őket, mindig plusz motivációt ad, és átlendíti őket a holdponton, és a lányok tényleg mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsanak, úgyhogy a kilátogató nézők szép futballra és nagy küzdésre számíthatnak.
10: A vasárnap 15 órakor kezdődő találkozóra a belépés ingyenes. Ma sok napsütésre készülhetünk, de reggel délelőtt lehetnek felhősebb időszakok, csapadék nem valószínű. Gyenge mérsékelt marad a nyugatias légmozgás, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Fronthatás már nem várható, de a melegedő időjárás hatására meleg fronti tünetek erősödhetnek fel az érzékenyek körében.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyűszerkezetes.
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élő

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Egyre többször látunk ilyen drónsókat, és hogy magyarok is nagyon sokszor csinálnak. Egészen elképesztő volt, amit a World Trade Centerrel csináltak ugye 9-11-én, ugye 9-11-én. A World Trade Center helyén, az Iker tornyok helyén ugye a 25. évfordulóra felszállt nagyjából durván 3000 drón. Ugye a 3000 drón az áldozatokat szimbolizálta. Van videó, és Zsülind is, de eléci, ha van, mert ezt nem biztos, hogy látta. És felemelkedve, mint ilyen lelkek, elindultak felfelé, és utána a drónok kirakták a két ikertornyot. Hát egészen szenzációs egyébként a videó, ahogy ezek a kis fénypontok így egymásba tekeredve emelkednek föl New Yorkban az évfordulón, és végül hát megjelenik ugye a két ikertorony, ami ugye leomlott 2001-ben. És arra gondoltunk, hogy kicsit utána járunk annak, hogy mégis hogy néz ez ki technikailag, ezeket a drónokat hogy programozzák, hogy kell egy ilyet elképzelni, hány ember kezeli őket. Teljesen automatikusan felszállnak, és pénztől függően azt csinálnak már, amit akarnak. Én Dubáj felett vágtató lovakat láttam egy lóverseny után.
2: Hát itt nálunk az augusztus 20-án Szent Korona, amit Szent akartam, Korona... mindjárt kiraknak belőle.
1: Igen.
2: Nagyon kemény. Hogy például a 3000 drónhoz van 3000 kezelő, az összeakadnának. Egy központi számítógépen
1: vezéli a magasságot,
2: vezérli
1: a távolságot.
2: Hát figyelj,
1: hogyan?
2: Itt a kavargó lelkek szimbolikája fölfelé, hát a centikre mennek egymástól.
1: Centikre mennek, ez 3000 drón, és ilyen 8-asokat formálva, vagy ilyen végtelen jelet fektetett 8-as, mindegy, emelkednek föl, nyúlik meg a 8-as, ami már nem is 8-as, hanem ugye háromkarikából áll, és állnak be ezek a drónok aztán a két hát, tornyot szimbolizálva. Figyelj, tényleg gyönyörű. Tehát az ember száját átva marad. Nagyon szép volt, ahogy megemlékeztek erre. És ugye bonyolultnak néz ki, aztán lehet, hogy ez tényleg csak programozás kérdése, hogy beütöd a 3000 drónnak, hogy repül, mint repül, de hogy azért ez egy nagy meló egy ilyet kirakni. El sem tudom képzelni, hogy ez technikailag hogy néz ki. Ugye ezt most már popzenészek használják koncerteken, nagyobb fesztiválok drónsókat csinálnak, és határ tényleg csak a csillagosség meg a pénzed, mert hogyha egy föl tudsz engedni 5-10 drónt, én mondom, én Dubáj felett egy 20 000 drónos drónsót láttam, 2 darab zsoki, 2 darab lóval, a lovak mozgása leutánozva elvágtattak az ügető felett Dubájba. Figyelj, az úgy nézett ki, hogy azt el se tudom képzelni, hogy ezt hogy csinálják. Úgyhogy miért ennek elárunk, gyönyörű a történet. Nézzek, mindjárt torony lesz belőle. Nagyon szép.
3: A saját hozzáértésem hiánya, én ott elhalni benne, hogy feltöltsön az összes drónt, szerintem. Tehát ugye a fele nem lenne feltöltően. Másik fele, rossz URH-ra, vagy nem tudom, mire vannak ezek téve, kódolnám, és a többi, és a többi.
1: Valószínűleg nem tudnánk megcsinálni.
3: Olyan szintű precizitást igényel, még akkor is, hogyha programozva van, tehát ettől függetlenül az előkészületek, mert minden, itt azért ezek nem szaragurigáznak.
1: Valószínűleg maga egyébként, amíg ők erre rákészülnek, azt ezt is el tudom, hogy ez egy hetek, hónapok, ne Isten mondjuk évek, maga a show az ugye viszonylag gyorsan lemegy, mert sok időt nincsenek ezek a levegőben, de inkább a tervezés előkészítés fázisa tűnik ennek macerásnak, nem maga a lebonyolítás, az már valószínűleg egy számítógép vezérel. De mindjárt megkérdezzük Pete Attilát, akik egyébként a magyar augusztus 20-át is csinálták. Hello Attila, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Hello Attila! Te láttad ezt a VTC drónsót? Megnéztétek? Figyelitek ezt itt szakmai szemmel?
4: Láttam, igen, figyeltem most, a közösségi médiában nagyon népszerű lett, úgyhogy követjük mi is.
1: Hogy tetszett, milyen volt itt? Azt hiszem nagyjából ilyen 2900 kis túlzás, a 3000 drónt használtak. Szakmailag milyen volt?
4: Szakmailag szerintem nem volt igazán erős az eseménynek a sajnos apropója adta szerintem a népszerűségét, de egyértelműen ütős volt, úgyhogy tetszett nagyon.
1: Aha, az esemény nehézsége az a programozástól függ, vagy maga a bonyolultsága, amit meg kell csinálni, vagy amit kérnek a megrendelők?
4: Szerintem itt ennél a konkrét esetnél a programozás rész az nem volt igazán bonyolult. Összességében ez egy egyszerű alakzat volt, de biztosan volt kihívásuk, úgyhogy ügyesen megoldották.
1: Hogy néz ez ki, csak hogy mi megértjük, földi halandók, hogy ezek előre vannak programozva, idő van rajtuk, valami időbeállítás, amiből tudja, hogy melyik időben hova megy, hányan programoztok, még egy 3000 drónos drónsót, azt hogy kell elképzelni technikailag, hogy programoztok?
4: Jól mondtátok, minden előre van programozva, igazából előre szimulált repülésről van szó mindegyik drón esetében. a drónok egyébként nem tudnak egymásról, tehát minden egyes drón a saját útvonalát repüli le. Előre van programozva kiszámolva, úgyhogy itt előre időzített repülésről van szó, és abban igazatok volt teljesen, hogy itt az előkészítés inkább a nagyobb feladat, maga a repülés, az már csak az utolsó 1%-a.
2: És akkor itt egy személy, vagy több személy egyesével programoz be minden drónt, tehát nincs egy központi program, amire, hát hogy nem akadnak össze?
4: Itt az úgy néz ki, hogy amikor elkészül az animáció, akkor minden egyes drónnak meg lesz az útvonal, ami előre le van szimulálva. Úgyhogy itt egy egységes kép van, és miután megvannak ezek az útvonalak, ezt töltjük fel valójába a drónokra, de nyilván ezt egy rendszer végzi, szóval nem kell egyesével oda menni minden egyes drónhoz és feltölteni rá az útvonalat, hanem erre már van egy rendszer.
1: Tehát igazából 3000 drónnál és egy ember rá megnyomja a gombot, és ezek teszik a dolgukat.
4: Igen, de ez most azért túl egyszerűen hangzik. Ennél nyilván bonyolultabb egy ilyen rendszernek az üzemeltetése, de valójában így történik. Tehát a végén ott van egy ember, aki megnyomja a gombot.
1: Aha, és ti csináltátok a 20-át? Te programoztad?
4: Mi csináltuk a 20-át, én a rendszert üzemeltetem, én felelek azért, hogy ez működőképes legyen az előkészítésért és a lebonyolításáért. A programozás részét azt nem én csináltam, van erre egy kollégánk, aki az animációkat készíti, ő foglalkozik ezzel egyébként.
1: Aha, és a New York-i drónsót is magyarok csinálták?
4: Nem, azt az egyik legnagyobb drónsóval foglalkozó cég csinálta, viszont érdekességképpen egyébként ugyanolyan drónokkal repülnek, mint amivel mi is repültünk itt augusztus 20-án.
1: Ezek kínai drónok egyébként? Tehát DJI-jel repültek, vagy mivel repültek?
4: Nem DJI, de kínai, viszont ők a piacvezetők ezen a területen is.
2: Hát ugye az annyival biztos, hogy speciálisabb kell legyen, hogy ott nem egy konzol van, mint amit említettél, igen. Márka, meg ugye a fények miatt is.
1: Hogy visz magába világítani.
2: Igen, ezt utólag építitek be?
4: Nem, ezek teljesen speciális drónok, kimondottan erre a feladatra készülnek, úgyhogy ezeken nincsen kamera, ezek kimondottan arra vannak, hogy világítsanak.
1: Uh-huh. Milyen magasra vannak ezek beállítva? Akár 3-4 kilométerre is felmenek? Nyilván beállítás függő, de hogy körülbelül technikailag mit tudnak ezek a drónok?
4: Itt ennél a rendszernél körülbelül 500 méter egyébként az elméleti magasság, amin működhetnek a talajszinttől. Itt a tornyok azt hiszem 420 méter körül magasságúak voltak, úgyhogy ebben még bőven belefér, de több kilométerre, tehát hogyha most tengerszintről nézzük, hogy a talajtól, akkor több kilométer magasra nem tudnak felmenni, de szerintem ez nem is igazából indokolt.
1: És hogy egy megbolondul, az elindíthat egy ilyen dominó hatás, hogy billen egyet 3 centivel arrébb megy, az nekivágódik, hát itt nagyon közel vannak a drónok. Meg tud indulni egy ilyen dominó hatás, ha egy megbolondul?
4: Persze, hogy bármi megtörténhet, főleg egy ilyen alakzatban, mint amit itt látunk a tornyok esetén, hogyha most a legfelsővel történne valami, hát elméletileg előfordulhatna, hogy leüti az összes alatta lévőt, de azt el kell mondani, hogy ezért megtörténhet, de ezek rendkívül biztonságos drónok.
1: De azért alatta ilyenkor nem áll senki, egy kis mérnök, egy kis fülessel a fején nem alál be.
2: Ha
1: megindul, akkor itt esik mindenki
3: nincs
1: a levegőbe.
3: Nincs kifeszítve egy ilyen gumiponyban, mint a rajzfilmekben, amiről visszapattam majd a drón.
4: Nem, így van, ez azért megeshet, és egyébként ez is a logisztikának, illetve az előkészítésnek a bonyolultsága, hogy olyan helyre lehet ezeket a drónsokat vinni, ahol nem tartózkodik alatta senki.
1: Mi volt a legbonyolultabb installáció, amit láttál, vagy amire még te is azt mondtad, hogy na ez kemény. Mondom, én Dubájban láttam egy lóversenyt, az felfoghatatlan volt, hogy ez hogy nézett ki.
4: Szerintem én valószínűleg más látok bonyolultnak, vagy én másban látom a bonyolultságot, technikailag is lehetnek kihívások, például itt is az, hogy egyébként viszonylag magasan volt már a tornyoknak a teteje, tehát itt rádiófrekvenciás nehézségek vannak, vagy a helyszínben is látok kihívásokat. Az animáció készítésben is lehetnek különböző dolgok, de itt ugye vannak már, volt a Las Vegas-i drónsó, ahol pirotechnikai drónokkal és tűzijátékkal is volt kombinálva, hogy vannak most már egyébként más jellegű drónok, amin lézer van, vagy más jellegű lámpák, szóval egyébként van, vannak különböző drónsok, amik nekem megmaradtak, de nem feltétlenül az animációban látom én a kihívás sokszor, úgyhogy én más szemmel nézem ezeket a drónsokat.
1: Mert... Amikor még pirotechnikát is raksz a drónra, mik lehetnek, nem? Mi jelenhet meg? Milyen installációk lehetnek? Egészen elképesztő. Mitől ennyire jók a kínaiak ebben is? Tehát mit tudnak ők dróngyártásban, amit nem tudnak az amerikaiak? Hát azért harcászati tapasztalat van, 50-60 éve azért ezek a drónok, vagy mint a 30 éve már repülnek, mégis a komplett piacot megint a kínaiak verik meg. Mitől ennyivel jobbak, mint mondjuk egy olyan kategóriájú amerikai drón?
4: Szerintem a gyártásfejlesztés az, vagy kutatásfejlesztés és a gyártás költség is viszonylag alacsony, és ott megtehetik azt, hogy egyben nagyon nagy a piacuk is, úgyhogy Kínában és Ázsiában, vagy akár a Közel-Keleten rettentő nagy számú drónsókat látunk, vagy nagy drónszámú sókat, és nem tudom megmondani, hogy miért, de a commerce drónoknál is, vagy a kamerás drónoknál is ugyanezt tapasztaljuk, hogy sajnos.
2: Hát van rá pénz, olcsó munkaerő, azért
1: olcsó csinálják. Igen.
2: Hány drón volt az, amit a világon tehát, hogy egyszerre mentek a levegőbe, mi volt a szám, ami a legnagyobb volt?
4: Most nem tudom meg, hogy pontosan én valami 18 ezeres számra, 16-18 ezer emlékszem, de ez rettentő nagy szám. Viszont azt el kell mondani, hogy a 3D-s alakzatokhoz kell lesz, hiszen most egy-egy pixelről beszélünk, és hogyha csak azt kiszámolnánk, hogy a képernyőnkön mennyi pixel van, tehát itt az 1-2000 drón még nem is számít igazán soknak.
3: Drága egy ilyen drón amúgy? Egy darab.
4: Sajnos nem olcsó, igen.
3: De akkor nem az van, hogy ezek ilyen erre speciálisan kialakított, ilyen nem túl drága, nem baj, ha összetörik szituáció, hanem itt mindegyiknek komoly értéke van, és akkor vigyáztok rájuk.
4: Így van, és sajnos azért, mert mondjuk nem 10 darab kell belőle, hanem 1000-2000, sajnos az ár az nem lesz, nem változik, úgyhogy ezek drága drónok, úgyhogy itt egy-egy drón elvesztése is egyébként jelentős költség.
1: Holott az előállítások valószínűleg Kínában $30, vagy $10, ugye az iPhone-oknál megy, hogy egy iPhone 17 az nagyjából $10-ból készül, kis túlzásra, most láttam, nem akartam elhinni, de tényleg.
4: Igen, viszont az iPhone-t sem kapjuk meg, sajnos olcsóbban ettől.
1: Igen. Ha egy madárra egy ilyenbe belekeveredik, az mit csinál? Tehát ez ellen tudtok védekezni? Hogy mondjuk tényleg mondjuk akár egy World Trade Centerbe, vagy egy 20-ávot megriad egy madárt, és úgy, ahogy van, telibe veri mondjuk a Szent Koronát, az katasztrófa, nem?
4: Szerintem ennyi drónnál már nem vagyok ornitológus, de én azt gondolom, hogy a madaraknak is van olyan életösztöne, hogy nem akarnak közel repülni a drónokhoz. Egy-egy kisebb drónnál még találkoztam olyasmivel, hogy védte a fészkét vagy az élőhelyét, és megpróbált harcba szállni, de ilyen drónsokkal sem még nem találkoztam olyannal, hogy madaraktól kellett volna
1: felni. Egészen elképesztő. Most egy olyan felvételt nézünk, olyan Guinness rekord van, a legtöbb drón, és hogy itt sötétben repülnek föl a drónok, és fokozatosan kezdik őket aztán felkapcsolni. Hát felfoghatatlan, hogy ezek mit mutatnak, milyen ábrák, mandalák, képek jelennek meg úgy, hogy sötétben van, és szépen fokozatosan mindegyiket így felkapcsolják. Különböző színűek is vannak már, vagy különböző világítanak, hihetetlen, hogy néznek ki. Tehát tényleg, valaki írja, hogy a mai drónok a gyermekkorunk távirányítós autó, és egyébként tényleg. Tehát ami akkor kis autó volt, az most.
0: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kedves kertbarátok, tekintsék meg Sopron legrégebbi családi kertészete, a Pihenőkereszt díszfaiskola kínálatát, melyben megtalálhatóak az árnyatadó díszfák, virágzó cserjék, sövénynövények, gyümölcsfák, szőlőoltványok és bogyós gyümölcsök egyaránt. Szakmai iránymutatással, tanácsadással segítjük vásárlóinkat. Keressenek bennünket a Pihenőkeresztnél, a Hosszú utca 22-ben. Még több információért keressék a Pihenőkereszt díszfaiskola Facebook oldalát.
3: 4 millió 600-ért Dacia Sandero, 5 millió 900-ért Opel Astra, vagy 8 millió 990-ért Toyota Corolla Touring Sports. Csak néhány kiemelt ajánlat az Autovalis Initial használt autó kínálatából. Ismerd meg a Renault, Nissan, Toyota és Suzuki Sopron használt autó üzletágát is. Ellenőrzött autók, autóbeszámítás, ingyenes értékbecslés és állapotfelmérés. Teljes körű ügyintézés több mint 15 év tapasztalatával. Sopron, Balfi út 162, www.autovalis.initial.hu.
4: Latin-amerikai Fiesta szeptember 25-én az Esterházy kastélyban. Élő zene, vérpesdítő latin ritmusok és mediterrán hangulat. Egy különleges nap, ahol az Esterházy kastély eleganciája találkozik Latin-Amerika pezsgő világával. Várjuk Önöket szeptember 25-én 15 és 22 óra között. A belépés ingyenes. Az esemény részleteiért keressék az Esterházy kastély közösségi oldalait.
5: Nyilászárú cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, tolóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
6: Bér egy szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
7: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
8: Tartalmas őszi fogások és a megszokott vendégszeretet vár a Fehér Rózsában. Kóstolják meg szezonális ajánlatunkat, sütőtök krémleves pirított tökmaggal, rókagombás sertésszűz, kapukfüves zsüvel és burgonyapürével, szalontüdő zsemlegombóccal, desszertként pedig flódni. Várjuk Önöket a Fehér Rózsa étteremben. Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270. Teljes kínálat www.fehérrózsa.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Már tesztelik az első Flirt Intercity motorvonatát. Veszélyt jelenthet a mustgáz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már tesztelik a Gyessav első Flirt Intercity motorvonatát. A Soproni Székhelyű Vasúttársaság számára készülő motorvonat 160 km/h maximális sebességre lesz képes, és a távolsági utazás kényelmét szolgáló korszerű fedélzeti szolgáltatásokkal rendelkezik. A 11 darab járműből álló flotta várhatóan 2028 nyarára teljes egészében forgalomba áll. Az ősz beköszöntével sem ér véget a munka a soproni és térségbeli kertekben. A csapadékosabb, hűvösebb idő kedvez a fák, cserjék és évelő növények ültetésének, de már a tavasszal virágzó hagymások is a földbe kerülhetnek, a lehullott leveleket pedig érdemes a kertben hasznosítani, mondta rádiónknak Magyarósi Rita hobbi kertész.
10: Nagyon fontos, hogy amikor már elkezdenek lehullani a lombok, a fákról a levelek, akkor azt gyűjtsük össze, és azt mind tegyük vissza az ágyásokba, mulcsozzunk vele, minden le fog bomlani, és egész télen ott fog nekünk hasznosulni, és ugye ebben folyamatosan javítjuk a talajt. Aztán elkezdhetünk gondolkozni azon, hogy ugye mik a következő évi munkák, például a veteményesbe, vagy pedig már az őszi vetést is el tudjuk kezdeni a veteményesbe. Én már megvettem a fokhagymát, megvettem a vöröshagymát, sőt már a borsó a helyére került, és akkor jövőre már ugye lesz nekem a veteményesbe olyan növényem, amit ki tudok majd szedni belőle, vagy amit fel tudok használni a konyhába.
9: Nagy veszélyforrást jelent a mustgáz a soproni és térségbeli borospincékben. Az őszi időszakban a must erjedése során keletkező színtelen, szagtalan gáz pontos életfolyamatokat befolyásolhat, amely akár végzetes kimenetelű is lehet, mondta a rádiónknak Varga Tamás, a Steyler pince borásza.
11: Pincében az a veszély, hogy a pince lent van, lejjebb van, mint a föld, nem tud kifolyni, nem tud kiömleni belőle a gáz, tehát ott nagyobb veszélyben vannak a gazdák. Ott, amit jelzőrendszer tud lenni, az, hogy egy égő gyertyát magunk elé tartva, szépen elindulunk lefelé a pincébe, és hogyha a gyertya elalszik, az azt jelenti, hogy odáig van a széndioxid szintje, akkor azon el kell hagyni a pincét. Ilyenkor ventilátorral, szellőzőrendszerrel, valamivel onnan ki kell szivattyúzni, különben nem szabad lemenni.
9: Ma sok napsütésre készülhetünk, de reggel délelőtt lehetnek felhősebb időszakok, csapadék nem valószínű. Gyenge mérsékelt marad a nyugatias légmozgás, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Fronthatás már nem várható, de a melegedő időjárás hatására meleg fronti tünetek erősödhetnek fel az érzékenyek körében.
12: Az időjárás jelentés támogatója

0: Van, aki köldököket néz, van, aki mesét mondat magának 40 ezer forintért, van, aki tartalmat gyárt, és hát magyar viszonylatban is egészen elképesztő, hogy 9 milliárd forintot költünk ugye évente az OnlyFans-re, amivel Európában a 19. helyen állunk, és Budapest különösen durva, 4 milliárd forint megy el ebből a budapesti lakosok által, és 12. helyre följöttünk így az európai nagyvárosok között. És ugye itt írtuk, vagy kérdeztük a hallgatóinkat, hogy gyártanak esetleg nők, férfiak tartalmat a hallgatóink közül. És itt nekünk Szandi, aki teljesen legálisan, ő szőrös hónai kontenteket gyárt, nem csinál semmit, és ebből keres gyerekek nem keveset, nagyjából 3-4 ezer eurót havonta.
1: Hoppá!
0: Havonta!
1: 4 ezer euró, 4 ez egy egész...
0: Nagyon mellé lőttük.
2: Én kb. Ennyit költöttem le, negyen szőrös a hónajon.
1: Látod? Egy hónap alatt visszahoztam.
0: Ez nagyon nagy hiba volt.
2: Ezt nem is értem. Mindig rossz irányba ülök a vonatot.
0: De tényleg, rosszul nézed, igen. Itt van Szandi Spanyolországból. Hello, Szandi, jó reggel, ciao.
3: Szia, jó reggel.
0: Spanyolországban szemtelenked? Ott élsz?
3: Igen.
0: De jó, neked merre? Tengerpart. Merre vagy?
3: Nem tengerpart, az nagyon drága meg. Túl sok az ember, nem nagyon szeretek így túl sok ember között élni. Úgyhogy én ilyen magányos elvonuló vagyok, és ez a munka, ez pont erre jó. Tehát nem kell kilépni a házból, sőt, ki se kell szállni néha az ágyból, úgyhogy ez tökéletes.
0: Ilyenkor párban mind a két hónaj szőrös, vagy csak az egyik a munkaterület?
3: Nem, mind a kettő.
0: Nem, hogy a jobbat szereted, levágod, tudod, ez is van a munkaterület, ahhoz nem nyújt.
2: Ez mennyire szép lenne, pedig ez a magánéletem.
0: Ez a magánéletem, ez a munkám. Érted? Hát nem keverjük a magánéletet a munkával. Jó, hogy kell ezt elképzelni? Tehát brutálisan megnövesztetted, csináltál egy fotót, erre egyszer valaki rákattant, hogy jöttél rá?
3: Hát ez megnő magától. Igazából úgy jöttem rá, hogy a cég, akinél dolgoztam, nyilván ők ezt promótálták, és én nagyon ellene voltam, tehát hogy én voltam az a lány, aki mindenkit kifiguráz, akinek van, aztán rájöttem, hogy hát bunkó voltam.
0: Várj, micsoda, tehát a cég, ahol dolgoztál, mindenkinek volt OnlyFans oldala?
2: Vagy egy hónapszűr oldala?
3: Nem, ez egy olyan felnőtt oldal volt, akik ezzel foglalkoztak, hogy amatőröket, lehetőleg akik szőrösek, azokat mutattak be.
0: Ja, értem, és te nevettél
3: ezen. Nem feltétlen, persze. Mielőtt oda kerültem. Tehát, hogy előtte
2: Bármit lehet szőrös? Tehát egy nagyon durva hát, nyakszőr is, oké?
0: Fül. Szemöldök.
3: Igen, tehát ebbe a fétisben minden, tehát amit el tudsz képzelni. Aha. Tehát a szőrösebb a jobb. Körülbelül ezt kell elképzelni. És igazából ugye én irodában dolgoztam, tehát én a modellekkel voltam kontaktban, és amikor, meg hát én közben már gondolkoztam rajta, hogy amúgy tényleg miért borotválkozunk? Tehát ki találta ki? Ez oda nő? Valószínűleg oka van. És egyszer felkeltem, és mondtam a páromnak, hogy mi lenne, hogyha én is megnövezteném? Még sose láttam milyen, mert ugye mióta van, azóta mindig leborotváltam.
0: Oké, ugorjuk egyet az időbe. Megnőtt, oké. Hogy keres ebből az ember pénzt? Kell küldeni egy fotót, serceket tetsz rajta, egy fésűt, hát, megcsillannak rajta a reggeli harmad cseppek? Tehát, hogy
3: igen,
0: miből lesz pénz?
3: Pontosan. Minden egyes mozzanata, amit el tudsz képzelni, tehát a lepermetezett vízzel és kifésülöttől kezdve.
0: Ne csináld, hogy belenyúltam.
3: Elmondod, hogy milyen illata van, elmondod, hogy hogyan... Milyen, hogyha hozzányúlsz.
0: De várjál, látszik az arcod mióta... is, vagy ez csak egy hónaj?
3: Igen,
0: tehát, valaki...
3: igen.
0: Látszik
3: igen,
0: az arcod?
3: Igen. Tehát úgy voltam vele, hogy csinálom.
2: Mert akkor ezt kéne hozzá, csak mondom.
3: Nem, nincsen. Tehát én nem félek a lebukás veszélyét.
0: És akkor azt kéri, hogy fésüld át egy fésűvel, vagy csak nézni akarja.
3: Igen.
0: Vagy...
3: Aha. Igen. Vagy olyan is van, hogy mondjuk, mit tudom én, könyvet olvasok, és akkor úgy van a kamerában, hogy így az egyik kezem így fönt van, és akkor...
2: Jó, mondom.
0: Érted, Anna, te meg bejársz reggel 15 éve, érted, hajnali 5-re. Négykor
3: kell. Kreatívnak kell lenni.
2: Figyelj, kérdéseim vannak, kérdéseim. Ünnepek, karácsony, húsvét. Van-e speciális?
3: Én nem nagyon szoktam egyébként így specifikusan az ünnepekre rámenni, mert előre megcsinálom, és az ünnepeket azokat így jó. A családban tudom.
2: Olyan, hogy biciklizel, egy póló, egy tobban, ugye, amiben kilóg a kutya, és alatta a hónod alatt van egy baget, és a francia sapka.
3: Egyébként ez egy nagyon jó ötlet, én ezt megcsinálom.
1: Mennyit fizetnek egy ilyenért? Tehát, hogy a felhasználó, amikor akar veled beszélni...
3: Ez nagyon változó, mert nagyon sokféleképpen használom fel a kontenteket. Tehát, hogy van, amit előre ugye legyártok, azokat meg tudják venni így egyenként is, vagy fel tudnak iratkozni, és

0: akkor egy részét ugye oda is feltöltöm, de valamit megtartok csak úgy, hogy megveszik, amit tetszik neki, azt megveszik. Ezt kiküldöm üzenetbe, azért fizetnek, ha látni akarják, vagy feltöltöm az oldalra, és akkor ott böngésznek, és azt veszik meg, amit szeretnének.
1: Meddig tart egy ilyen videóhívás? Ennek van egy limit, hogy 5 perc, 10 perc, 10 perc, de te mindent megcsinálsz
0: a honlajdon. A videóhívás az más, az élőben megy, az drága, tehát azért ilyen 7-10 perc, 7-10 dollár per perc kifizetnek. Meg hogyha különleges tartalmat szeretnének, hogy nekik gyártsak, akkor, akkor azért is körülbelül annyit szoktam per percért. És akkor ilyen 5-10-20 perce. 25 perc ilyesmit kifizetnek előre, és akkor legyártam a videót, aztán persze utána el is adom másoknak is, kirakom, úgyhogy...
2: És van olyan, hogy elküldenek neked postán mondjuk egy zöldalmás kenűs deodorant, stiftet?
0: Nem, pedig... olyan nincsen, nem adom ki a címemet.
1: Tehát címemet nem adod ki.
2: A Balázs, hogy ki tudjuk adni, majd ő elhagyja neked.
1: Én nekem borotvált az a
0: baj. Rendben, rendben.
1: Mennyit keresed nagyságrendileg, körülbelül egy hónapban? Mennyi pénz jön be abból, hogy az embernek szörös a hónalja, és ezt ő kontentként árulja? Körülbelül csak nem akár pontosan megmondani, csak nagyságrendileg.
0: Hát ilyen 3-4 ezer eurót simán.
1: 3-4 ezer euró.
0: De tehát ez idő. Tehát, hogy azért azt tudni kell, hogy az első másfél évben mindenki a sötétben tapogatózik, tehát, hogy ez rengeteg idő és befektetés és tanulás, mert ez nagyon sok szakma egybe, tehát, hogy az online hirdetésektől, tehát social médiától kezdve, a fotózás, videó, videóvágás, hova éri meg feltölteni, mennyiért.
1: De akkor üldögélsz egy kis spanyol faluban, kitanultad a dolgot, és megvan belőle 3-4 ezer euró, hogy akár ki sem mozdulsz. És ott vagy egész évben, van egy laptopod, egy kamerád, és ebből csinálod. Aha. Hány előfizető ez nagyjából, aki folyamatosan visszajár, fizet, van már egy táborod, vagy van már egy előfizető?
0: Igen, ez is ugye változó, tehát aki így folyamatosan visszajár, és mindig ott lesz, az egy ilyen 20 és 70 közt, tehát ők azok, akik ha nem csinálok semmit hónapokig, akkor is ott lesznek. És
2: ezek közül ilyen, hányan kopaszok?
0: Nem mindenkiről látok képet, de... vannak, de egyébként tehát a 21 évestől a 70 évesig van, tehát hogy azért az eléggé.
1: Azt írják, hogy azért ez nem volt a szakmafesten.
0: Igen, ezt titkolják, mert jól lehet vele keresni.
1: Figyelj, mi volt a legdurvább? Most nem szexuális tartalma, arról nem tudunk beszélni, de hogy ami elmondható, és azt mondod, hogy jó, nem tudom.
0: Igen, tehát a legdurvább igazából, amin én meglepődtem, ez annyira nem durva. Az egyik az a fingás, tehát én nem tudok parancsra fingani, úgyhogy ezt nagyon sajnálom, hogy ezt nem tudom ezt a vonalat
1: erősíteni. Mutasd a hónajad is közbe, tehát ez volt a kérés.
2: De hónajjal fingani, igen, vagy rendesen
0: igen, vagy csak nyilván a...
1: De hónajjal? Tehát hogy tedd be a kezed
0: nem,
1: is a...
0: Nem, ez a rendes. És közbe fésüljem a hónajam meg hasonló. A másik dolog, ami nagyon meglepett, hogy mindenki, nekem derékig érő hajam van, tehát a fejemen. És nagyon sokan szeretnék ezt így élőben látni, hogy leborotválom. Már beárasztam, de nem szeretnék kifizetni azt az árat.
2: Aha, már rég megcsinálta ingyen, ez a baj.
1: Gyerekek, vágd le a hajad élőbe, és erre kifizet valaki 500 dollárt.
0: Igen,
1: vagy 400.
0: Igen, és ez nagyon sokan, tehát ezt így havi szinten 20-30 ember bekérdezi, hogy mennyiért vágnám le a derékig érő hajamat élőben.
1: Kopaszra borotvával.
2: Hát vegyél tudod, ilyen maszkot, amit ráteszel, és akkor levágnál. Ja.
0: Ezt a hajat már nem rakott be maszkolá.
1: Azt a mindenségét neki.
3: Hány évig tartott fölépíteni ezt?
0: Három év. Egy másfél éve azt mondom, hogy így már jó. Tehát, hogy az első másfél év az nehéz, akkor is keres az ember, de nem annyit, hogy azt mondja, hogy ez megéri, de volt időm.
2: Itt buktunk el.
1: Igen, mi nagyon hamar feladtuk ezt a lábkontentet, de hogy ez, azért ez egészen döbbenet.
0: A lábban nem hiszem, hogy már nagyon lehet keresni egyébként, mert nagyon sokan belekezdenek, meg igazából annyira nem különleges már az a rész.
3: Mi van még fönt? Akkor te ismered ezek szerint a mély bugyorokat.
0: Hát igazából ugye a lábbal azért nem lehet keresni, mert mindenki csinál lábas kontentet is, meg nagyon nem lehet, tehát hogy nem tudod úgy bemutatni a social médiába, hogy maradjon még izgalom a végére, mert vagy megmutatod a lábad, vagy nem. És hogyha már látták, amit látni akarnak, akkor nem fognak érte fizetni.
1: Milyen érdekes tényleg.
0: De egyébként fölmentek így, vannak ilyen klipszájtok, és ott mind listázva van, hogy melyik a legnépszerűbb kontent jelenleg. Például a wrestling, az egy nagyon, tehát hogy mesztelenül lányok, vagy lányok fiúkkal bunyóznak, meg tehát ilyesmik.
1: Családi
0: tehát,
1: vállalkozás, van egy nővéred, látok. Folyamatosan bunyóztok Debrecenben egy hátsó kertbe, és kerestek 5-6 ezer eurót.
0: A giantness az egy nagyon nagy fétis, hogy eljátszod. Giantness, tehát hogy te egy óriás vagy, és a másik fél az meg nagyon pici. És ez a lényege a fétisnek, és nagyon bonyolult kamera szögekből, te felveszed, hogy mondjuk így véletlenül rálépsz, és akkor jaj, szegény, rád léptem, gyere meg, vígasztalak,
2: én leteszem ezt a telefont, hazamegyek, és lesz egy nagy bejelentés.
1: És a lépcsőházban rálépek valami apró emberre.
0: Egyébként ezt szerintem neked ez nagyon jól állna.
2: Figyelj, egyetemre jártam, minek?
1: Három dolgoztál, egyetemre jártál, stand-up-olsz, állját, hogy csak agyontapostál törpéket. Érted?
2: És közös képviselővel fogunk
1: kezdeni. Kereste 10-20 ezer eurót havonta. Ezt na jó van, Szandi, ez egészen megdöbbentő. Meg tetszik, hogy nem a közhelyes, oké, most valaki mesztelel, meg mutogatja magát, az a halában áll is, meg tök unalmas.
0: Nem, mindenki ezt csinálja, kell valami extra.
1: Tényleg, ezzel te pénzt keresél, a hónajadat mutogatod, egészen elképesztő.
2: Van ilyen üvegcsörömpölés a fejemben, hogy amúgy szerintem sokkal több ilyen ember van, aki szereti ezt a Giant, ezt mit gondolnád. Egyszer egy műfázba meghívtak fellépni, és akkor megérkeztem. Ki volt rakva, képzeljétek el, egy nagy trón, és kérdeztem, hogy ez miért van? És hogy arra gondolt a műfáznak a vezetője, hogy én kiülnék oda, mint a Mikulás, és az ölembe ülne, és így kezdődne az előadás.
1: Jézus, az igazgató az ölembe ülne?
2: Igen.
1: Ő mennyire, meg mibe van? Ő mennyire kemény?
2: Ő pedig egy kisgyerekként ül az ölembe.
1: Mondjuk egyébként annak a műfáznak jó fej az igazgatója, mondom, hogy ez egy jó fej, Dini. Na jó van, Szandi. Még egy kérdés, Szandi, adómentes?
0: Nem.
1: Adózol?
0: Ugyanúgy vállalkozó vagyok, mint bárki más.
1: Megnyugodtam, a magyarok még külföldön is adóznak, a nehezen összeszedett hónajpénzből.
0: Muszáj, nagyon utána néznek.
1: Utána néznek. Jól van, köszi, hogy bevittél minket ebbe. Csáó, köszi.
0: Nagyon szívesen, sziasztok.
1: Hello. Elhiszitek, gyerekek. És mégis nem is Szandit, hanem hogy ül, nem tudom, Buenos Airesbe valahol egy csávó, aki kifizet 30 dollárt, és számára vadidegen nő, fésülje a harmadcseppeket a hónaján.
2: Mire
1: mindenki meg van őrülve.
2: De hogy itt tudok nagy pénzem.
1: Itt ülsz, és ma itt még nem tapostál agyon két kis óvodását.
2: Ez nagyon kemény, hallod? Ez rejtett tartalékaim vannak.
1: Figyelj, de emberek fizetnek arra, hogy nagy darab emberek kicsiket megverjenek. Zseni.
2: De birkózás kell, birkózás.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a rádió egy konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Szeptember 20-ától Tilla műsorvezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
8: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Szeptember 26-án Van Eleven és barátai gasztronap a Lenk villában. Sopron kávépörkölőjének meghívására ismét városunkba érkeznek a stílusos vidéki éttermiség vendéglátói. Megkóstolhatjuk az ország legütősebb pizzáit Szabi Apéktől, a leves és burger verhetetlen rámen levesét, a lokál eddőlék év strandételét, a hibiszkusz étterem hamisítatlan koreai kimcsijét és Tűr Ádám séf Michelin ajánlott finomságai. A belépés ingyenes. A részletekért keresd a Van Eleven Roastery Facebook oldalát. Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap, a fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
10: Ha a probléma a dugulás,
11: a kék-fehér autó a megoldás.
10: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
11: 0630 24 24 024.
12: Szeptember végén. Az irodalom és a művészet találkozása a Fertőtáj és a Rába közhatárán, a Gyagos Szergényben, a Népfőiskolán. Szeptember 24 és 27 között koncertekkel, könyvbemutatókkal, gyermekprogramokkal, kiállításokkal, kézműves workshopokkal és gasztronómiával is várják az érdeklődőket a térség egyik legizgalmasabb kulturális eseményén. Kossuth díjas művészek mellett fellép többek között a Krédó együttes és Páskú Veronika zenekarával. Az ingyenes programokról további részletek a Közi Horváth József Népfőiskola közösségi oldalain.
13: Költözne? Hova? Lignova!
14: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
15: Kia Sportage 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
16: Kia Sopron. Sopron, Győri út 42.
17: Kia. Movement that inspires.
18: A nyárnak vége, de az akciók most kezdődnek. A rollervilágban leszállítottuk az árakat. Új Kukirin, Xiaomi és más elektromos rollerek, kerékpárok és motorok most extra kedvezményekkel. Rollervilág Sopron, a várkerületen. Rollervilág.hu.
19: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive It Siloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárás álló cellulós szálakkal megerősített alga és penészgátló megoldás. Keresd a PG Color festékáruházban Sopronban, a Kőszegi út 6-os szám alatt.
20: Sopron belvárosában 13 négyzetméteres üzlethelység eladó. Érdeklődni a 0670 361 1520-as telefonszámon lehet.
1: Reklámot hallottak.
8: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
21: Burgenland továbbra is a legmegfizethetőbb régiók között. Vasárnap rendezik meg a crossfutást. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Burgenland továbbra is megfizethetőbb régiók közé tartozik Ausztriában, írja Kisalföld. A Sopronhoz közeli tartományban a ténylegesen megkötött adásvételek átlaga közel 1900 euró volt négyzetméterenként. Ezzel a régió továbbra is Ausztria egyik legolcsóbb ingatlanpiaca. A legkönnyebben értékesíthető ingatlanok elsősorban a jó állapotú, azonnal költözhető családi házak, illetve a korszerű, jó energetikai jellemzőkkel rendelkező kisebb és közepes méretű lakások. Vasárnap rendezik meg a Soproni crossfutást, a szervezők a Hotel Siesta udvarába várják a sportág szerelmeseit. Csuka Zsolt, a Soproni Rendészeti Sportegyesület elnöke rádiónknak elmondta, hogy folytatják a hagyományokat, és a felnőtt terepfutó verseny mellett gyerekfutamokkal is készülnek.
22: Igazából a Hotel Siesta területéről ott van a versenyközpontunk, onnét indulunk, és az volt a mi elképzelésünk, hogy egészen a gyerekkortól, óvodáskortól 3-4 éves, egészen a felnőtt korig adjunk versenyzési lehetőséget mindenkinek, és ennek megfelelően különböző távokat alakítottunk ki, egészen a 400 métertől a 10200 méterre. Távig felnőtteknek ugye két táv van, az 5200 és a 10200, a gyerekeknek pedig a 400 métertől a 2000 méterig.
21: A MOL Magyar Kupa továbbjutás után újra bajnoki mérkőzést játszik az FC Sopron az MB3-ban. Ezúttal idegenben a Király Ese ellen kell helyt állnia a soproni együttesnek. A találkozó előtt Dunovecki Attilát, a klub ügyvezetőjét kérdeztük.
23: A Király Ese először jutott fel az MB3, az első MB3-as idényét tölti most nálunk, és biztos vagyok benne, hogy bent is szeretnének maradni. Egy nagyon szervezett akadémista csapatról beszélünk, ami azt jelenti, hogy hajtanak, küzdenek, és ugye az akadémia által eléggé képzett játékosokkal fogunk találni. De fel vagyunk rá készülve, én úgy gondolom, ez a hét is megfelelő szakmai munkával zajlott, a srácok készen vannak, pozitívak, és a múltkori kupai továbbítás után motiváltak is, úgyhogy látjuk a tüzet a srácok szemében, és biztos vagyok benne, hogy mindent megteszünk azért, hogy elhozzuk idegenből a 3 pontot.
21: A mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik Szombathelyen a Király Sport létesítményben. Ma sok napsütésre készülhetünk, de reggel délelőtt lehetnek felhősebb időszakok, csapadék nem valószínű. Gyenge, mérsékelt marad a nyugatias légmozgás, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Fronthatás már nem várható, de a melegedő időjárás hatására melegfronti tünetek erősödhetnek fel az érzékenyek körében.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
2: Úgy döntöttem, hogy ha ma itthon maradok, teszek mindenre, azt csinálom, amit akarok a mai napon.
3: Jaj, de jó!
2: Ez milyen jó!
3: És nem szól a főnököd?
2: Ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy, elengedi, és azt mondja, hogy rendben van, ha kirúgna, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok, és lesz egy nap, amikor azt csinálok, amit akarok. Gondold el, hogy egyébként ez mennyire tűnik el a felnőtt létezésből, ez az azt csinálok, amit akarok, nem?
3: Nulla.
2: Hiszen
3: kész.
2: Ez nincsen, és nem tud lenni, és ez a felnőtt lét legnehezebb része, hogy szülő vagy, apa vagy, férj vagy, feleség vagy, dolgozol. De ez az azt csinálok, amit akarok, ez eltűnik az életünkből. És olyan üdítő egy ilyet elolvasni, hogy úgy döntöttem, itthon maradok, és teszek mindenre, ma egész nap azt csinálok, amit
4: beszéljünk
2: akarok.
4: Erről. Beszéljünk erről, beszéljünk a hétköznapi apró lázadásokról, ez amiket nincs. Magunkért teszünk. Amiket nem tudsz elmesélni a barátaidnak, mert annyira azért nem menő. Tehát kicsit ilyen szánalmas, de azért mi szeretni fogjuk, és be tudunk kapaszkodni a sötét időkben.
2: De na úgy. De miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak. Mert egyszer...
4: Hozzászokunk a préshez.
2: Igen, hozzászoksz.
3: De az elején a prést senki nem kívánja.
4: Nem, nem és úgyhogy úgy, folyamatosan ki kell kapcsolni magadban, ugye, a vészjelzéseket.
3: Na, de mégis a préssel kapcsolatban. Hiszen, ha nem mész be, akkor kirúgnak. Itt kezdődik a prés.
4: És nem lehet igaz.
3: Az első nem a hozzászokás, hanem az, hogy rá vagy kényszerítve.
4: Hát ez a hozzászokás, az magadat szoktad hozzá, mert felülírod a belső igényeidet a külső kényszerek által. És akkor de szép lassan, és az a durva, amikor túlszaladsz vele, és rájössz, hogy most az életed összes területén csak megfelelni tudsz.
2: Igen, hogy csak az van, hogy megfelel. Vagy megfelelsz, vagy olyan dolgokat hajtasz végre, amit egész egyszerűen meg kell csinálnod, mert olyanok lettek az életkörülményeid, nem? Hát most szülőként tenned kell a szülői dolgot, abban nem tudsz kicsekkolni.
3: Na jó, de hogy csak az
2: munkaerőként, lenne... vagy munkavállalóként szintén.
3: Jó, de itt kéne megtalálni azt, hogy mi az, amiből ki tudsz csekkolni. Szülőként nem tudsz kicsekkolni.
4: De hogy nem mindenből kéne kicsit csekkolni, kicsi. Csak annyit kell kicsekkolni, ne vegyék észre, hogy kicsekkoltál.
2: Igen.
3: De a gyereket sír egy órája.
4: Gondolod, hogy a sebészek, ha a hasi műtét közben nem szoktak rágyűjteni? De rá szoktak, hogy kihajolnak az ablakba. Na, ugyanezzel. Ugyanezzel a...
3: Szép példa.
4: Így van. Így van. Tehát, hogy mindenhol van egy pici szelep. Egy pici szelep, nem mondom, nagy szelepek vannak, ahol mindent ki tudsz engedni, csak...
3: Mennyit tudsz ellopni kicsekkolásra egy napból, amit még nem vesznek észre?
2: Hát a munkahelyen tudsz egy kicsit kicsekkolni, igen? Talán ott tudsz egy kicsit csalni. A szülői létben is tudsz, mert úgy csinálsz, mintha jelen lennél, de üveges szemmel nézel a gyerekre. Ott ülsz a leckéje mellett, de nem nagyon vagy ott. Tehát ilyen mini etapokra vagy epizódokra ki lehet, de hosszan pihentetően nem tudsz azért szerintem.
4: Nekem a személyes hősöm ezzel kapcsolatban egy fiktív karakter, a Hell nevű fickó, a megint Malcolm című sorot. Nem a Malcolm, a másikban voltam, ahol a három srác volt a gyerek. Vagy Malcolm? Mindegy, lényeg. Kiderült róla utólag, hogy 15 éven keresztül egyetlen pénteken sem ment be a munkahelyére.
3: És nem vették
4: észre. Ezt nem tudta se a családja, se a munkahelyi, mert valamilyen adminisztratív oka volt ennek, és az a lényeg, hogy...
3: Mit csinált
4: hogy
3: közben?
4: Csak olyan dolgot csinált, amihez kedve volt. És az a lényeg, hogy egy perbe fogták, úgyhogy igazol neked, hol volt, és mindenről eltett. Elment Vidámparkba, elment hotdogevő versenyre, ami ez úgy az ő belső gyermekének szüksége lett volna.
2: Mennyire jó ez? Mennyire jó ez?
3: Járna
2: és
3: ez
2: mennyire járna ez, igen. De itt van például a Tibi azt írja, fiam, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok, leszarom. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor már ugye megfelelésből rohansz az óviba.
4: Kicsit megrázta az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
2: Igen. Később jársz óviba, vagy hogy rohansz, mert hogy megfelelsz. De mi van, ha a gyerek elkésik óviból?
3: Semmi. Ja, az ég egyadta világot.
4: Amiatt
3: aggódsz, hogy a gyerek elkésett az óviból, akkor te is el fogsz késni.
2: Te is késsel, mit szól az óvónő, be kell érni. Igen, de hogy ott is van egy megfelelésed, és ezért van egy rutinod, hogy jaj, mennünk-e, mert 8-ra bent kell lenni. De és már el sem mered engedni, mert kialakult az a szokás, hogy be kell érni. Tehát ez sokszor hajtjuk mi ravigába a fejünket. A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Ez egy jó mondás.
3: És a való életedben meg szinte csak ilyen van, ugye? De a melóba is be kell menned, ha akarsz, ha nem, tehát nincs benne választási lehetőség.
2: Igen, de azért az nagy segítség, ha olyat csinálsz, amit szeretsz.
3: Igen, persze.
4: Nem tudok teljesen menni.
3: Az egy jó.
2: Gyerekként tele vagyunk tervekkel, aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már nem az álmainkat tervezzük, hanem a következő műszakod. Ez nagyon szép.
3: Nem, ez sajnos ez nem szép.
2: Oké, de hogy tudsz úgy élni, hogy minden tervedet, vágyadat megéld és megcsinálni? Erre nincs lehetőség. Mindig több vágyunk, és élményhiányunk.
3: És igazából nem az a lényeg benne, hogy az összeset megvalósítsd. Mindenkinek van olyan, amit el kell, hogy engedjen egy idő után. Itt az a nagy baj, amikor 30-40 éves embereken azt látod, hogy már nincs semmilyen vágya. Nem az, hogy van 20, és abból 10-et megvalósít. Mert föladta. Ez az optimális. A 20-ból 20-at se lehet megvalósítani. 20-ból csinálj meg 10-et, sőt, ne is valósítsd meg, csak próbáld meg. Van egy nagyon nagy mondás, tudod, mikor már elvérzett mindenki, és akkor van egy csávó, aki nem ment bele a harcba, és ott röhög, és azt mondta, hogy mi legalább megpróbáltuk.
2: Igen.
3: Tehát, hogy ebben ez a fontos. Az a szörnyű, amikor 40 évesen az van, hogy jó, van már jó, ez nekem nem válok el. Á, én már nem váltok munkát. Á, én már nem kezdek bele újba. Na, az szerintem sokkal
2: rosszabb. A legnagyobb árulás.
4: Amikor 40 évesen, így a következő 40 évet így leírod, mert amúgy a depressziónak tulajdonképpen ez a lényege, és ugye egyszer már beszéltem erről, hogy vannak magasan funkcionáló depressziósok, ahogy egyszerűen az van, mert nem látod az örömet abban, hogy jobb lesz, nem tudod elképzelni, nem tudsz a dobozon kívül gondolkodni, és akkor azt mondod, hogy mindegy, majd elsorvadok. Majd elsorvadok, és majd lesz valami.
3: De és azt is csinálja. Hogy az
4: abszolút,
3: is
4: abszolút. És szerintem nagyon sok autoimmunbetegség, nagyon sok stressz betegség, ez mind ebből fakad, hogy lemondanak az emberek így a vágyaikról. Miközben amúgy a világ még pont afelé megy, hogy lesz van egy ilyen csomó ilyen szürke terület, hogy elkezdtek megfizetni olyan tevékenységeket, amiket azért mondjuk 5 éve ezelőtt nem fizettek meg.
2: Igen.
3: Legyen vágyad, és merd megélni.
2: 49 éves anyuka vagyok, ki vagyok égve teljesen, pedig annyi mindent szerettem volna csinálni.
3: Na, 49.
2: Hát oké, mekkorák még... a gyerekek, az fontos. Mert ha most szültél az két éve...
3: Nem
2: úgy értem, ha mondjuk... Nem úgy értem, most arra gondolok, hogy 49-es anyuka, és van egy 16, meg egy 14, ott látsz egy kifutást, és azért visszakapod az életed. Ha most vágtál bele, és 3 és 5, akkor azért az még nagyon meleg. Most... Mert hogy a szülői létnek is van egy kifutása, és azért ez egy nagy sajnos, hogy ott helyre tedd magad, hogy meggyógyulj, hogy elkezd magaddal foglalkozni, hogy az életed középpontjába újra te legyél. Mert a szülői lét azért az egy 20 év szerintem egy komoly lemondás.
3: Na,
2: minden örömével együtt, de amikor ők kirepülnek, akkor te újra visszaköltözöl a saját életedbe.
3: Szerintem a közben is kell tartani magad.
2: Nyilván kell, tehát a szülői lét szerintem se arról, hogy akkor 20 évig csak róluk és én sehova, de hogy azért ott két választás van. Vagy újra megtalálják magukat a felnőttek, vagy elvesznek abban, hogy elvesztették életük értelmét a gyereknevelést, és teljesen eltalástalanodnak.
3: De várjál, hogyha a 49 éves SMS írónak kicsik a gyerekei, akkor ott van még élete értelme.
2: Hát akkor ott van még élete értelme.
4: Na látjátok, ez egy tök rossz gondolkodás, így mindenki részéről szerintem. Tehát alapból ugye, tehát hogy általánosítani ebben nem lehet, mert a nők ugye sokszor ugye azt érzik, hogy nincs rájuk már szükség 49 évesen, amikor már ugye már nem a legvonzóbb éveiket élik, amikor már nem előttük áll a karrier, amikor még nem a gyerekvállás küszöbén állnak, és a többi, és a többi, és hogy van ennek egy gyász része, amikor ugye elengeded mindazt, amit eddig építettél, és ugye van az a része, amikor el kell döntened, hogy te milyen irányba fogsz idősödni. Tehát melyik irányba fogod eltölteni a következő 30 évedet. És a nők hajlamosak amúgy lemondani erről, hogy azt mondja, majd ha hazajön az unok, akkor majd...
2: De pont ezt mondtuk, hogy ilyenkor a gyerekfelnevés után két döntésed van. Vagy visszaköltözöl, és elkezdesz, és élsz, és újra megtalálod és magad, szereted magad, vagy azt mondod, hogy kirepültek, megöregettem, ennyi volt, csókolom, ez a hajó elment. Hát ez milyen a mindset, nem? Hogy állsz hozzá, hogy kezd föl reggel? Tehát ez ezen múlik.
4: Nagyon kevés nő engedi meg magának, hogy igazán jól érezze magát, csak a saját maga kedvéért. És ez egy nagyon durva transzgenerációs dolog, tudom, másokszor használtuk ezt a szót, de hogy ezt otthon tanultuk el, hogy a nagymamáktól, meg az anyukáktól, hogy ja, hát amikor nincsen szükség, akkor magamnak se kellek, tudod. És ez egy akkora hülyeség. És tényleg az, hogy ott ülnek az üres fészkekkel, amikben lehetnének házi bulik, érted?
2: Igen. Pont egy ilyen életszakaszban vagyok, 36 évesen kiégtem, a pénzügyi szarú jött össze, de mindig volt valahogy, kaptam egy új lehetőséget Németországba, eddig féltem, de tudjátok mit? Irány. Köszi.
4: Irán?
3: Hát az akkor az?
2: Igen, 36 évesen, hát persze, hogy irány, hát figyelj, ne viccelj már, hát még azt sem baj, csak most találod meg, így van, még csak most találod meg az elmúlt 20 évet tapasztalat alapján, mi az, ami érdekel.
3: És a legszomorúbb mondat nem az, hogy nem szeretem a munkámat, hanem az, hogy már megszoktam.
2: Na ez igen. Na ez kemény.
4: Ezt én írtam. Na a lényeg, hogy nem. Amúgy az érdekes. Ha körülnézze a nagyon sikeres gazdag nőknek az életében, a legtöbb 40 évesen kezdett el azzal foglalkozni, amikor sikeres lesz. Igen. A valódi nagy sikerek azok akkor jönnek.
2: 29 év után nem látjuk egymást és az értékeket. Félem, jó ideje depressziós, talán most már ő is látja. Amit tudtam, segítettem az elmúlt évek alatt, azt hiszem egy életem van, és örökön-örökké nem mindenáron kell bizonyítani. Most keresem a saját utamat, ezt Vanda küldte nekünk. Köszönjük
4: sokszor
2: szépen.
4: Sokszor amúgy az, hogy csak, tehát ugye sokszor, tehát az van, hogy egy párkapcsolatban, amikor az egyik elhagyja magát, akkor az feltétlen reflexió, de erre, hogy fogod is őt próbált tartani, támogatni, lelket önteni belé minden áron tényleg. Tehát a melkasodból kiveszed a dobókószét és berakod az övébe, hogy hát attól jobb lesz neki, és akkor rá kell, hogy gyere egy idő után, hogy nem tudod neki megadni külsőleg azt, amire szükség van. Viszont amikor te elkezdesz menni a te utadon, elkezded magad építeni, elkezdesz jobban lenni, magasabb frekvencián létezni, akkor ezt viszont észreveszed, hogy hová várjunk csak. És azt már könnyebb neki követni sokszor, mint az, amikor te egy irányítottan próbálsz neki segíteni. Feri, úgy látod, hogy nem értem, amit mondok.
3: Nem, csak, de értem abszolút, csak próbálom igazolni magamban, hogy ez hát, így van. Mert szerintem egy csomó esetben, amikor az egyik megtalálja a saját útját, a másik nem tudja követni. Én nagyon sok ilyet láttam. Uh-huh. Ezt hívjuk úgy, hogy ugye elfejlődtünk egymás mellett, másfelé ment az utunk. De tök jó, ha valaki így tud magával rántani egy embert, a párját, de szerintem nagyon sok ellenpélda van, de jó dolog.
2: Itt a kérdés legalább... inkább az, hogy kell-e, ha ő nem akar. Tehát, hogy a lojalitás, hogy kell lerántanod. Tehát ott van egy pár, ja, te fejlődsz, te vinnéd, mert van a lelkiismereted, ő nem akar, nem jön, neked felelősséged vinni, vagy az a felelősséged akkor, hogy kilépsz, és nem fejlődtök tovább együtt. Tehát, hogy meddig viszed, meddig cipeled.
3: Hát egy darabig próbálod, de van egy pillanat, amikor azt mondod, hogy figyelj, nem tudunk egy
2: de egy csomószor a nem fejlődő rántja vissza a fejlődőt, és csatolja maga mellé.
4: Persze, mert ugye tud hatni ugye a lelkiismeretére, vagy egyetlen. De úgy van ennek az a része, hogy nyilván a párkapcsolatban a másik fontos, tehát az első lépés az mindig a hátsimogatás. De amikor a hátsimogatásra nem érsz el semmit, akkor fel kell ismerd azt, hogy most...
3: Akkor mi jön?
4: Hogy akkor a fenékbe rúgál. Hanem az, hogy ilyenkor az van, hogy akkor elindulsz te is egy úton, és akkor azt mondod, jó, a terápiának alapvetően az a lényege, hogyha te jobban vagy, akkor körülötted mindenki jobban van. Meg az, hogy ha te dinamikád megváltozik, akkor az egész körülötted lévő dinamika megváltozik. És hogyha a másikat nem tudod rávenni, hogy menjen a terápiára, te még el tudsz menni, és rá tudsz jönni arra, hogy miért vagy pont egy ilyen emberrel, miért vagy ebben az élethelyzetben, miért ez történik veled, amikor erre van a legkevésbé szükséged, ugye ezt éled meg. És akkor te elkezdesz változtatni, váltani, és akkor a másik el tudja dönteni, hogy akar menni veled, vagy nem akar menni.
3: Igen, csak 30 év együttélés után tudod, te megtaláltad magad, te elindulsz, mondod a másiknak, hogy akkor tessék, lehet velem jönni, vagy nem. Azt mondja, hogy nem megyek, akkor a 30 évet lesöpörni azért nehéz.
4: De ez nem kell lesöpörni.
3: Hát de azt kell mondani, hogy köszönjük szépen, akkor külön megyünk tovább.
4: Nem. Tehát ez szélsőséges. Szóval azt kell mondani, hogy természetesen tudunk egy párkapcsolatban maradni, és én szeretnék veled együtt maradni, és vannak ebben jó dolgok, és a jó dolgokat szeretném megőrizni, de szeretnék változtatni a dinamikán a párkapcsolatnak, és ez azt jelenti, hogy akkor szombaton te csak sorozatot akarsz nézni, akkor én el fogok menni itthonról, és azt fogom csinálni, hogy nekem van kedvem. És akkor külön leszünk. És egy csomó ilyen.
3: És akkor
4: más emberek jönnek az életembe, lesznek haverjaim, más emberek véleménye is lesz majd a fejemben, nem csak a tiéd, és akkor ezek az apró változtatások, amúgy ezek tök nagy dolgokat tudnak, hogy mondjam,
2: megindítani, transformálni. 33-as éven égtem ki a pénzügyön, most egy éve már vállalkozó, kreatív területen csóróban, de boldogabban, alkalmazottként problémák voltak a felkeréssel, már egy éve nincs ilyen gondom. A 50 évesen 15 év ausztriai ingázás után jöttem haza, mert kiégtem, most itthon vállalkozom. Ezt Gepetto küldte nekünk. 40 éve vagyok egy munkáján, nagyon unom, de nem merek váltani, mert félek, hogy rosszabb lesz. Na. Írja Pityú.
3: Nem tudod? Lehet, vagy ez a rosszabb lesz, sehogy nem lesz rosszabb. Szerintem. Tehát ha szarul vagy egy helyen, onnan nem lehet rosszabbat húzni. Persze tudom, mindig van lejjebb, de legalább akkor
2: meg... Értem, mit akarsz.
4: De ezért nagyon magas szintű szoronga.
3: Legalább léptél.
4: Ezzel a fajta félelemkeltéssel tartják az embereket a helyükön sokszor.
3: Igen, tehát, hogy úgy is rosszabb lesz.
4: Igen, hogy jaj, addig nyújtózkodja még a takaródér, meg mit tudom, mi van
3: ami
4: a falon túl.
3: Mit gondolsz, ott jobb lesz?
4: Igen, de az van, hogy amúgy, tehát, hogy egyfajta munkát azért lehet, hogy 30 helyen végezni. Tehát, hogy ha még csak, még munkát sem változ, tehát maga a természete nem változik meg, azért munkahelyet tudsz. Tehát azért azt szerintem...
2: Igen. 33 vagyok, de szerintem 20 éve nem nevettem őszintén. Most már kecskéket tartunk, próbálunk kiszakadni a munkavilágából, és hobbiból megélni. Talán még nem késő váltani.
3: 33-os.
2: Igen.
3: Igen, és a kecske vidám állat.
2: Igen. Kiégés miatt 42 évesen átképeztem magam, logisztikusból kamionsofőrnek. Életem legjobb döntése volt, imádom a munkám, és imádom az életem. Aztán sok meló az élet nehézségei, erről szól az élet sokszor, de lényeg, hogy ne savanyodj be. Csak próbálj egy kicsit nevetni. A lányom 2 éve kirepült, nehéz volt megélni, egy kicsit olyan, mintha végeztél volna. 44-es nő vagyok, és úgy érzem, én vagyok Stifler mamája.
4: Szeretem.
2: A humor legyen veletek. Csak mondom, gyerekek, hogy közben nő, erősödik, és táplálunk egy olyan fiatal generációt fiúkban, akik megvannak őrülve a 40-es, 50-es nőkért.
3: Hát,
2: ez egy másik világ, kedves szakító, 40-es, 50-es nők.
4: Nem állhatunk mindig valakire, szerintem értem, ez is jó, mert minden.
2: Csak jelzem, hogy nagyon sok fiatal jelentkezik be, mert szeretik. Megérkezett egy anyakomplexusos generáció gyerekek. És oda vannak a 40-es, 50-es nőkért. Nagyon sok 40-es, 50-es nő mondja, hogy olyan 30-as pasik vannak, akinek nem kell a korosztályuk, 40-es, 50-es milfekre mennek. Úgyhogy...
4: Plusz,
2: van esély?
4: Amikor azt érzed, hogy nem, semmire nem vagy jó, akkor gondold végül, hogy felnevelted egy gyereket. Ennél semmi nem nehezem. Tehát gyakorlatilag te már letetted az OK-s vizsgálat az életből, mindenen túl vagy, és nem tudnak meglepni téged, nem kell mindent beszélni.
2: Igen, de én azt értem, hogy akinek 20 évig a gyereknevelés volt a központban, annak van egy erős kiüresedés, és annyira elveszíted ebben magad, hogy rohadt nehéz azért megtalálni új célt és értelmet adni. 45-50 évesen. Azt mondom, most itt vagyok, már az anya szerepem nincsen, mi vagyok akkor én most valójában. De abban a mi vagyokban én elvesztettem egy kicsit önmagam, anya voltam 20 évig.
4: Sátán még lehetsz,
2: és 45-50 évesen kell újra definiálod magad, és megtenni, hogy mi érdekel, mit szeretek, ki vagyok én, szeretek-e magammal lenni, ki ez az ember ott mellettem, aki a párom vagy a férjem. Szóval azért ezek nehéz döntések, meg nehéz élethelyzetek szerintem.
4: Nagyon, a legnehezebb. De ettől függetlenül nyugtasson mindenkit, azt, hogy ezen mindenki keresztül megy, és ha elkezdesz beszélni róla, az már nagyon sokat fog segíteni, mert biztos vagy benne, hogy találsz magadnak olyan cimborákat nagyon hamar, akik iszonyatosan meg fogják érteni.
2: 20 éve vagyok vasutas, mi ez a kiégés? Igen. 58 vagyok, a férjem 74, már nagyon unom magam rángatni, hát, csókni
3: igen, ki. Ez se átlagos.
2: Jó, azért egy valami legyen azért ott 74, nem egy végrendelet, valami, nem
3: papír csak legyen.
2: Te még csak 58, 74, hát most van pár év, azt valahogy kibekkeled, utána meg lehet húzni. 40 vagyok, babettán van, anyámmal élek. Szerintetek mind kell változtatni? Ez a klasszikus mondat, igen.
4: A babettán érdekel.
3: Igen. Nem, hát ne vegyél többet már, az világ összes babettáját megvetted.
4: No? Szabó összefoglalta, és amikor minden jól megy, akkor meg begurul váratlanul a rakamazigum is. Mi lehet rakamazó most amúgy? Szezonban mindjárt majd utána kell járni.
2: A híres rakamazigum is, tényleg. A jóképű.
3: Ja, igen, a prémium kandúr. Illetve írt Dodor is, hogy szerinte kedves motoros barátunk, akkor kell váltani, amikor a mutató a pirosban van.
24: És akkor egy rövid szünet, Anna

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mulat a nagy cenk szeptember 25-én. Fellép a legendás randi zenekar, Kacor Feri, a Pacsirták, valamint a Döndi Duó és Roli. Fergeteges mulatos péntek szeptember 25-én 19.30-tól a Nagy Cenki kastély melletti rendezvénysátorban. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a tixa.hu-n, Nagy Cenken Márti boltjában és a Röjtök Muzsai tó vendéglőben kaphatók.
3: 4 millió 600-ért Dacia Sandero, 5 millió 900-ért Opel Astra vagy 8 millió 990-ért Toyota Corolla Touring Sports. Csak néhány kiemelt ajánlat az autó Valis Initial használt autó kínálatából. Ismerd meg a Renault, Nissan, Toyota és Suzuki Sopron használt autó üzletágát is. Ellenőrzött autók, autóbeszámítás, ingyenes értékbecslés és állapotfelmérés. Teljes körű ügyintézés több mint 15 év tapasztalatával. Sopron, Balfi út 162, www.autovalis.initial.hu.
4: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza. A tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
5: 70 211 22 11.
4: www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
2: Építőipari vállalkozása van. Készüljön fel időben az új zéró karbon szabályokra. Ingyenes szakmai eseményre várjuk szeptember 24-én Sopronban, a Deák tér 14-ben. Tudja meg, hogyan maradjon versenyképes és fenntartható egyszerre.
6: A Magyar Építészkamara egy kreditpontot ad a részvételért.
2: Jelentkezés a Soproni Kamara honlapján megadott linken.
7: Az ősz hízei most a tányéron bontakoznak ki. Vadak, muflon, szarvas, űz, minőségi prémium húsok, kiemelt biotermékekkel a Badahús Kft. Kínálatában. Látogasson el a www.badahús.hu oldalra, és válassza a valódi minőséget. Badahús. Frissesség és tudatosság minden falatban.
8: Burkolás előtt áll? A Coral fürdőszoba szaküzlet kínálatában már a Molexin professzionális segédanyagai is megtalálhatók. Ragasztók, fugázók, szilikonok és hidegburkolási segédanyagok egy helyen. Burkolóknak, kivitelezőknek egyedi kedvezmények. Coral fürdőszoba szaküzlet, Sopron, Táncsics Mihály utca 66, www.coralsopron.hu.
9: Anya, megyünk ma is az erdőbe?
10: Futunk, ugrunk, játszunk,
9: és közben észre sem vesszük, mennyit fejlődünk.
4: Vár a lépésről lépésre erdei szenzomotoros torna, és állatasszisztált foglalkozással is színesítjük az erdei élményeket. Ismerd meg a lépésről lépésre erdei szenzomotoros tornát, és csatlakozz hozzánk, részletek a Facebookon.
11: Szevasztok, gyerekek! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.

0: Érések kezdete óta minden tekintetben kijelenthető, hogy az idei nyár itt térségünkben nagyon-nagyon forró volt. Ez mintegy 4 fokkal haladja meg azt az átlagot, mint mondjuk az 1950-es, 60-as években egy átlagos nyár hőmérséklete volt. És mindez nagyon kevés csapadék is társult, de még érdemes elmondani, hogy Sopronban most először fordult elő, hogy a hőmérséklet elérte a 40 fokot. Az augusztusi hőhullám során kereken 40 Celsius fokot mértünk, erre sem volt példa eddig Sopronban.
1: Pikniket tartanak ma a soproni Lengvillában az Ex-Katedra zenekar a 60-as évek legendás bandáinak örökzöldjeiből válogatta össze műsorát. A program már 14 órától elkezdődik, a Vincellér ház boraiból lehet válogatni a parkban, a villában pedig helyi kézműves termelők finomságaival megtöltött piknikkosarak közül válogathatnak a résztvevők. Folytatódik a női NB2-es labdarúgó bajnokság, az SC Sopron együttese vasárnap 15 órától a Dunaújváros csapatát fogadja az SVS sporttelepen. Szabó Bence vezetőedző elmondta, nagyon fontos volt, hogy az első bajnoki mérkőzésen győztesen hagyják el a pályát.
2: Egy nagyon fizikális mérkőzésre számítunk, de minden megteszünk annak érdekében, hogy jó teljesítményt nyújtsunk, és itthon tartsuk a 3 pontot. Nagyon fontos mindig a lányoknak az, hogy buzdítást halljanak a szurkolók részéről, hiszen az mindig segít őket, mindig plusz motivációt ad, és átlendíti őket a holdponton, és a lányok tényleg mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsanak, úgyhogy a kilátogató nézők szép útbalra és nagy küzdésre számíthatnak.
1: A vasárnap 15 órakor kezdődő találkozóra a belépés ingyenes. Most sok napsütésre készülhetünk, de reggel délelőtt lehetnek felhősebb időszakok, csapadék nem valószínű. Gyenge mérsékelt marad a nyugatias légmozgás, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Fronthatás már nem várható, de a melegedő időjárás hatására meleg fronti tünetek erősödhetnek fel az érzékenyek körében.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Országos mentőszolgálatnál találtunk egy posztot, és mindig egy kicsit elcsodálkozunk, és hát ha voltak hallgatóink hasonló helyzetben, ez a segítségnyújtás az utcán című történetünk, és közben az ártatlan segítő kirablása. Hát ez, gyerekek, ez egy olyan szintű pofátlanság, hogy erre baromi nehéz mit mondani, hogy letérdelsz valaki mellé, megpróbálsz neki szívbasszást újraélesztést csinálni, mint jó állampolgár, mert erre nevel a társadalom, hogy már pedig segíts, hogy ne hajjon ott meg a kezed között, közben pedig vagy a mentőautót, vagy téged kirabolnak. Hát nekem nincsenek illúzióim, én tudom, hogy elviszik a baba üléses kocsit is, meg elviszik a gyereküléses autót, meg nem nézi, hogy a gyerek van, meg minden. De hogy azért segítségnyújtás és újraélesztés közben feltörni a mentőautót, azért az nagyon haladó. Hogy van ez? Kell itt várni valamiféle méltányosságot? Vagy kell azt elmondani,
1: nincs,
0: gyerekek?
1: Ez
0: hogy
1: nincs,
0: van az, hogy ha már törtök, betörtök, raboltok, értem, illetve nem értem, de nem tudunk valamit se. Legalább várjátok meg, amíg egy kutyát sétáltató járókelő észreveszi, hogy rosszul van valaki, kihívja a mentőt, kijön a mentő, és ellopnak mindent a mentőautóból, amíg ott zajlik az ügymenet. Érted? Hát az
2: de
0: hogy
2: az
0: van?
2: Az ilyenek szokták kihantolni a hullákat amúgy, meg levenni a sírra a csokrot, meg nem tudom, ki tekerne a gyerek kezéből a fagylaltot, tehát ez milyen szociopata viselkedés már, nem? Ilyen pszichopata, fogalmam sincs, mert melyik, de ez
0: igen,
2: nem...
0: zajlik a betegellátás, 5 méterre, 10 méterre a mentőautótól, elviszi, de várj, mit csinál vele? Tehát, hogy feltörök egy mentőautót, látom, hol vannak, ott újraélesztenek, jó, oké, gyorsan körbenézek. Ezek orvosi műszerek, ezek speciális műszerek.
1: Hát itt az egyik bajtás táskáját vitte el.
0: Elvitte az egyik táskát is összeszedte, igen. De hogy általában mi az, amihez ott gyorsan hozzá tudsz nyúlni? Mi van egy ilyen mentős táskában? Valószínűleg gyógyszer, fecskendő,
1: kötszer,
0: ezeket viszed, de alkalom
2: szűni. Hát a vérnyomásmérő is jól jön azért. Gondolj bele.
0: Igen, egy jó vérnyomásmérő is jól jön.
1: Jó vérnyomásmérő, igen.
0: Alkalom szüli, arra megy és látja, hogy hirtelen nincsenek ott, és egyébként egy tök normális ember, aki azt mondja, hogy vagy most, vagy soha. Ez úgy jön, hogy...
2: Ez lesz az.
0: Hétköznapi becsületes emberek törték fel a mentőautót és vitték el.
2: Nem tudom, egy nagyon kedves hétköznapi ember itt a munkába menet,
1: és azt mondta, hogy nézd már, itt egy mentőautó.
2: Menjél be dolgozni, hogy vegyem el a vérnyomásmérőt.

0: Mentő autóbus, azt
1: mondja. Nem, van az az állapot, Kapszikom tudod, hogy úgy van egy pillanat, elönti valami az agyadat, hülyeséget csinálsz, oda nyúlsz, elviszed.
2: De az nem egy mentőautóból. Ez egy átlagember, akiről most te mesélsz, és így a kis ördög megkísért, hogy na most itt az, hogy ezt ellopd. Egy mentőautónál ez azt nem jut eszedbe. Mert hogy egy
1: izé... Szirénázik, félre van állva, lehet, hogy már csak villog, ellát valakit.
2: Az se oké, tehát nem támogatjuk ezt se, de amiről te beszéltél, hogy egy normál ember, aki nem a lopásból tengeti az életét, az egyszer az ellop egy csokit, arra még azt mondom, hogy oké, na de ez, hogy a mentő, hogy jut eszedbe? Tehát hogy fél össze az
1: vagy
2: agyad?
1: Fájdalomcsillapító függő? Tudod, hogy ott vannak vények, és fölírsz magadnak egy csomót?
0: Mi van? Mi van, ha egy nagyon megáltalkodott hipohonder volt?
1: El tudom képzelni. Simán szóval el tudom képzelni.
0: Elegem volt, hogy sehol nem vesznek komolyan, majd akkor én...
1: Ilyen, meghalok.
0: És hazajött a defibrillátor, és azt mondta, hogy legalább most már biztonságban vagyok.
1: Ez valami annyira durva egyébként, hogy tényleg ezt így megérni, mert nincsenek illúziói. Tudod, hogy vannak azok olyan emberek, akik ezt megcsinálják. De hogy talán van ott valamiféle morális korlát. Nem rabolom ki a mentőautót. Csutkára pakolták. Figyeld az SMS-t, öcsém epilepsziás, 6 éves korában Békásmegyeri hév megálló, roham mellette, átléptek rajtunk, 16 voltam, vigyáztam, hogy ne üvse be magát, és hogy ne nyelje a nyelvét, amíg tartott a roham, ellopták a táskámat mindenestől. Tehát ott látja, hogy küzd az öcsér, és nem azt mondja, hogy mentőt hívok, odalépek, segítek, hanem azt mondja, hogy aha, hát ez most egy jó pillanat, elviszük a táskáját. Mennyire rohadéknak kell lenni ehhez, nem?
2: Hát ugye nagyon sok ilyen videó kering az interneten Dubájról, ahol nem tudom, dollár ezrekkel kitömött pénztárcát hagy így a csávó a kocsi tetején, bemegy a bódba, megveszi, amit kell, egy kicsit még megnéz egy filmet, visszajön, és ugyanott van a határca.
1: És nem nyúlnak hozzá.
2: És senki nem nyúl hozzá. Aztán, hogy ezek mennyire megrendezettek, mennyire kamu, nem tudom, de hogy az állítólag ott legendás.
1: Én el tudom kérdezni, hogy vannak országok, a belső morál egy kicsit más, és leadod, nem igen. Lopod el, nem nyúlsz egy mentőhozót, azért szerintem nem mindenki ennyire balkám, és nem azért Magyarország ennyire rossz, csak hiszen van azért egy belső iránytű, ahol néhány országban ez jobban működik az emberek, hogy nem, ez egy olyan morális határ, amit nem lépek át.
2: Mondjuk nem tudom, hogy az a rendelkezés ott érvényben van-e még, hogy a lopásért levágják a kezét.
1: Ez egy fontos érv, nem kéne nem bevezetni. Tehát aki mentőbe ül, én végignézem a főtérre, hogy levágják a bal kezét. Tehát mentőautóban lopta gyerekek, bazilika, 4 óra, levágjuk a kezedet. Nem biztos, hogy másnap lopnál. Nagyapám elesett a mozgó lépcsőn, felsegítették, és közben elvették a tárcáját és a telefonját. A pláza biztonsági őre észrevette, hogy a felsegítő ember rabolja ki. Érted? 8 hónapos terhes voltam, belém jött egy fickó. Kiugrott a kocsiból nekem segíteni 8 hónapos terhesen, közben mindenét kilopták a kocsiból. Egészen elképesztő, hogy mibe vagyunk. Nem? Lehetne azért, Úristen. Tényleg a középkorban voltak jó dolgok. Volt egy-két hasznos dolog, mond.
0: Illatos úton kiment a halott szállító, és mire lehozták a halottat, minden névfejét lelopták a kocsiról.
1: Ismerősömet elütött az autó zebrán, amíg a mentők ellátták a zebrán fekve a mentőautó betett nő táskáját és a cipőjét, kilopták a mentőautóból. Ez számomra teljesen értem. A maga lopás is, de hogy ezt megcsinálod, ehhez valami olyan gyomor kell, amit nem is értem.
2: És most már többen írják, hogy ez egy módszer is. Írjak például két lányról a belvárosban, lehet, hogy már nem praktizálnak, hogy ilyen szépen mondjam, hogy az egyik rosszul lett, mindig eljátszotta, és amíg rajta segítettek, ott álltak az emberek, ugye nézed, körbeállod, a párja, a másik csaj, az meg szépen végigment, és kizsebelt mindenkit.
1: Koreográfia van a rosszul létre.
0: Igen. Na jó, akkor menjünk az
1: visszanyolásod. Mondom én, hogy bazilika délután 4 óra, gyerekek. Higgyetek el, hogy működne.
0: Jó, akkor a 8 napos terhes hölgytől kérünk egy ultrahang felvételt.
2: Igen,
0: akkor tudjuk, ki volt.
1: Igen, mikor szül, hol szül, bizonyítsa, igen. Én egyszer kompletten az övtáskámat hagytam fent a buszon, a megtaláló házhoz hozta, még az 500 forint is benne volt. Úgyhogy van becsületes is. Na azért van becsületes is, ez egy jó történet, igen. Azt mondja, hogy középkori jó dolgok. Na fél parlamentnek nem lenne karja, azt írja valaki. Hát ez is lehet, de talán kevesebb lenne a lopás. Tehát az ebben is azért van valami. Grillezni mentünk ki az udvarra, kivittünk mindent, elfelgyújtottuk a grillt, bementem az őrségekért, ellopták a tálat a húsdal. Érted? Beugrottak a telekre, és elvitték a tálat a hússal, amíg bementél.
2: Nézd, milyen szépen van, hogy a tarja pácolva. Csak elviszem.
0: Jó, akkor ez nekem is van egy sztorim. Bográcsoztunk Tokaj-hegy alján, Hegyalja Fesztiválon. Már felénél járt kb. A kaja, elkezdett zuhogni az eső. Srác mondta, hogy jó, mindenki keresse menedéket, és a bográcsot berakta a kocsijába, és hazament vele.
2: Soha
0: többé nem láttuk.
1: Nincs ilyen.
0: Berakta a bográcsot, de berakta a bográcsot. Tehát ez egy forró bogrács, berakta a kocsiába. Hát nyilván tele is volt, tehát úgy is kell hazavezetni, ne boruljon ki.
1: De haver ismerős ellopta a bográcsot.
0: Egy, ismerős nővérének a férje.
1: Zseni. De valami nő berágott, nem? Na jó, eddig nem tovább. Ezt a paprikát nem rakjátok ebbe a halászlébe. Nem engedem elrontani, és elvitt a bográcsot.
0: Fény, nem tudjuk, hogy mi lett a végeredmény, mert ugye nem kóstolhattuk meg.
1: Mikor a sztori, hol van? Hol a Péter? Nem tudom. És a bogrács elvitte. Megsértődött, hogy hülye vagy, 4 órája főzzük a leves. Nem baj, ő megsértődött.
0: Az egész hegyalja el volt átkozva, úgy kezdődött, hogy az egyik haverunk mondta, hogy persze, mindenki lehet a nyaralónkban. A keresztapám ideadta. Elindultunk, mire odaértünk, mindenki csörgött a telefonja. Sajnos beteg lettem, úgyhogy nem jöttek le. De ti se használjátok a nyaralót. Ott álltunk 20-an. Teljes menetfelszerelésre. Még az egyik haver mondta, hogy jó, hát akkor ezt megoldja, és feltört a zárat. Betörtünk a saját haverunk kertjébe, hogy azt fogom majd sátrazni. És eljártunk zuhanyozni más haverjainkhoz. És akkor elkezdett egy nomád kemping ott az udvarukon. Akkor ugye szereztünk egy bográcsot, meg tüzelőt, stb. Akkor kirabolták a bográcsunkat.
2: Aztán utána megjelent a papa, hogy takarodjatok a kertemből.
0: Aztán megjelent a keresztapja, aki nagyon örült ezeknek a 20-as éveiben járó lányoknak ott a kertjében, és mondta, hogy hát ez az élet, srácok, na, mit szeretnétek, katonázunk, mi legyen. És utána hát középkorú férfiak amulattuk az időt. De na, az izgalmas volt ez az időszak.
1: Nagyon kemény, nagyon kemény. Budapest reptéren tapasztaltuk, anyukámhoz mentünk haza, valaki ott felejtette a 120-on a tárcáját, megtaláltuk, és illetve a busofőrhöz vittük, hogy adja le az infopultnál, nem fog tudni elutazni a tulajdonos, a busz elindult, és szomorúan azt láttuk, hogy kiveszik, ami benne van. Ezerszer bántuk meg, hogy nem maradtunk tovább, és kerestük meg az embert. Velem pontosan ugye ez történt, 7 hónapos terhes voltam, rosszul lettem, eljött értem a mentő, amíg engem ápoltak, kirámolták a mentőautót. Ugye, ez egészen felfogadatlan. Egészen felfogadatlan. Boltom előtt a kukát szeméttel együtt lopták el.
2: Na, és az értelmetlenség maga. Most jött egy csomó ilyen. Lépcsőházat takarítottam, bementem a felmosóért, kint hagytam a 2 vödröt, mire kiértem, ellopták a koszos vödröket.
1: Ez a minden
2: csak vigyük. Mert a pénztárcára az nem felmentő, tehát ne értsétek félre, hogy az érték, akkor azt el lehet lopni, de azt picit megértem, ott abban reménykedsz, hogy van benne egy 10 000, egy 20 000, de egy koszos vödör.
1: Mi az Isten csinálsz?
2: Van, aki kitette a macskaalmot takarítani, a takarítás közben kitette a lépcsőházba az ajtó elé, és mire kinézett 2 perc múlva, ellopták.
1: Igen. Na ez már az a beteges, tudod, amikor semmi értelme, de van egy ingered. Tehát, hogy rendőrként intézkedtem egy biciklis fazonnal, míg az iratait ellenőriztem, a biciklet az épület sarkához támasztotta a sötétben. Mi a lámpa alatt álltunk pár méter, az iratait ellenőriztem, 5 perc múlva lopták el a biciklit.
2: És ott állt egy rendőr. Hát,
1: könyörgöm, ne hívjatok. Nem hívunk fel, érted? Neki támasztja 3 méterre. Szóval, és rendőr, ott áll a rendőr, igen. Tehát ezért nagyon, nagyon kemény, nagyon kemény. 100 000 forint iratok forgalmi, másnap utaztunk, 13. kerület elhagyott pénztárca, mindent letiltottam. Következő héten kaptam a postán levelet, ha elhagyott valamit, hívja ezt a számot. Leadták egy boltba, minden benne volt. Na látod?
0: Állítólag vannak emberek, akik sörpadot lopnak debreceni sörfesztiválon.
2: Fölháborító, mi?
0: Nem, mindig.
2: Jó, de szükségből.
0: Igen, plusz nagy szervező cégtől egy sörpadot elvinni, azért lássuk be.
1: Sörpaddal kivenül egy fesztiválon, meg lehet.
0: Az epikus történetek.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
2: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
5: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztivál a Vadonlovas Klubban. Október 10-én és 11-én két nap igazi családi kavalkád vár. Kirakodóvásár, lovaglás, sétakocsikázás, ugrálóvár, játékok, gesztenyés finomságok, forró gesztenye és különleges italok. A hétvége sztár vendégei Jolly és a Döndi Duó. Találkozzunk október 10-én és 11-én a Vadonlovas Klubban a 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztiválon. Mert nálunk a Gesztenye Fesztivál valóban a gesztenyéről szól.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Várjuk szalonunkban! Toyota Sopron, Balfi út 162. Autóval is iniciál.
10: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány.
11: Itt mindent megtalál, amire szüksége van.
10: Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, beltéri ajtók, garázskapuk, párkányok, árnyékolás technika. Mi egyedi igényeket is megoldunk. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével várjuk kedves vásárlóinkat. RBF Nyílászáró Kft.hu.
0: Szélmaraton, 11 vagy 7 kilométer, vagy csak egy jó nagy séta. Te meddig mész el egy jó ügyért? Szeptember 26-án ismét jön a Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton Futófesztivál. Fuss egyéniben félmaratont, válasz egyéb távjaink közül, vagy hozd a gyerekeket a gyerekfutamokra. Ha pedig a tempó helyett a jó hangulatot választanád, ott az örömkörséta és a kutyás futam is. A négylábúak pedig a kutyaszépségversenyen is megmutathatják, ki a környék legszebbje. És ami igazán számít, a nevezésből befolyt összeg a Vas megyei mentésügyi alapítványt támogatja. Futás, gasztroélmények, családi és gyerekprogramok. Egy nap, amiért érdemes elindulni Bükkfürdőre. Nevezés és további információ futabükkfürdő.hu. Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek félmaraton szeptember 26. Fuss, szurkolj, támogass!
12: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tető bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
7: Ingyenes programok a pedagógusok Soproni Művelődési Házában a Petőfi téren. Szombaton 16 órától T. Horváth József megzenésített versei soproni költőktől, vasárnap 16 órától az Infiore Trio Varázslatos Fúzió című koncertje.
13: Együtt sportolna a család? Gyertek el és teljesítsétek a soproni crossfutást! Gyermek és felnőtt futamok a Soproni hegység legszebb tájain. Soproni crossfutás szeptember 20-án vasárnap. Gyülekező a Hotel Siesta területén. Részletek a Soproni Rendészeti Sportegyesület Facebook oldalán, vagy a crossfutás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió 1!
14: Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.

0: So good.
1: Rádió egy top 50, a 47.
0: Egy friss belépő Lost Frequencies-től a Rádió 1-es újdonsága Livida. Ő volt az első belga, aki az Egyesült Királyságban a csúcsra ért, úgyhogy ez a cím elvehetetlen Lost Frequencies-től. Ráadásul tegyük hozzá, hogy rögtön a legelső dalával, amit kiadott. Hát jó kérdés, hogy mi motiválhatja ezek után az embert. Hát az, hogy ezt a szintet fenn kell tartani, és ez a dal is bizonyíték, hogy sikerült. Livida! Lost Frequencies a 47.

0: Rádió egy top 50. A 43.
1: És akkor most a friss pop dalok közül érkezik az, amiért érdemes most hangosítani a rádión. Alex Warren és a Fever Dream. Egy interjúból tudható, hogy Alex Warren gyakran inspirálódik Shawn Mendes, Justin Bieber vagy éppen Ed Sheeran munkásságából. Nem kopizza őket, csak próbálja eltanulni a jó fogásokat. Ez kérem szépen egy olyan zene lett, hogy az emlegetett sztárok kielemezhetnék. Hölgyeim és uraim, Alex Warren következik, Fever Dream.

igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 40.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Alex Warren és a Fever Dream a 43. helyen szólt. Ugyan, a menjen tovább a visszaszámolás. 42. lett Teddy Swims és a The Door.

Ezután érkezett Cyriltől a Stumbling-én a 40. Lady Gaga Bruno Mars dala a Die With A Smile a 39. helyen. A folytatásban pedig egy ilyen klubcucc. A kanadai DJ lány Blond is mondta a saját daláról a premierjekor. Megkérdezték, hogy milyen kategóriába sorolná. Ez egy ilyen klubcucc, ahogy mondta. Újra gondolta az Empire of the Sun dalát, Walking on a Dream. Igazából több más DJ-t is felkértek erre a feladatra, végül Blond is verziója lett a befutó. Nagyon szeretjük, a Rádió 1 Top 50-ben már a 38.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Crazy Saturday a Casino Sopronban. Szeptember 26-án. Nyeremények összesen 5000 euró értékben. Ez őrület. 25 és 26-án is első belépésed egy sorsjegyet ér. 14 és 22 óra között minden második órában lesz sorsolás. DJ, welcome drink, finom falatok és a jó hangulat garantál. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
3: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Walter Autó, Győr, Íves utca 2/A.
4: MR vizsgálat gyorsan, akár várakozás nélkül. A Triton Life Aqua Medical Centerben gyors határidővel és akár egy órán belüli leletezéssel várjuk. Ne maradjon kétségek között. Foglaljon időpontot most. 99-200-400. Triton Life Aqua Medical Center. Sopron Alpha Park. www.imedical.hu.
5: Latin-amerikai fiesta szeptember 25-én az Esterházy kastélyban. Élő zene, vérpesdítő latin ritmusok és mediterrán hangulat. Egy különleges nap, ahol az Esterházy kastély eleganciája találkozik Latin-Amerika pezsgő világával. Várjuk Önöket szeptember 25-én 15 és 22 óra között. A belépés ingyenes. Az esemény részleteiért keressék az Esterházy kastély közösségi oldalait.
6: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
7: Tartalmas őszi fogások és a megszokott vendégszeretet vár a Fehér Rózsában. Kóstolják meg szezonális ajánlatunkat, sütőtök krémleves pirított tökmaggal, rókagombás sertésszűz, kakukkfüves zsüvel és burgonyapürével, szalontüdő zsemlegombóccal, desszertként pedig flódni. Várjuk Önöket a Fehér Rózsa étteremben. Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270. Teljes kínálat www.fehérrózsa.hu.
8: Építkezés? Otthonfelújítás? A Héra hőszigetelő rendszeret záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive-It Siloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a PG Color festékáruházban Sopronban, a Kőszegi út 6-os szám alatt.
7: Sopron belvárosában 13 négyzetméteres üzlethelység eladó. Érdeklődni a 0670-361-1520-as telefonszámon lehet.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. 38-ból lett 35. a Dracula, amivel egy K-pop rekord dőlt meg az elmúlt hetekben, mert hogy ezt a dalt Tame Impala a K-pop

Rádió 1, Top 50, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy újdonság Blondistól, Lovers on the Dance Floor. Nem ez az első dala a kanadai DJ lánynak a listán, ugye? Blondis egyébként nem csak DJ és producer, Web3 vállalkozó is, aki a digitális technológiát és a közösségépítést is beleépíti a projektjeibe. És hát joggal kérdezheti egy hozzá nem értő, hogy oké, de mit csinál egy Web3 vállalkozó? Na hát megkértem az AI applikációmat, hogy magyarázza el nekem, és még mindig nem értem. Úgyhogy hagyjuk is. Lovers on the Dance Floor, Blondis újdonsága, 30.

0: a Rádió 1, ez a Top 50, ahol a Dead Dance után Alex Warren pop balladája áll a 28. helyen. Ez az Ordinary. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy azonnal a következő zenei órában is, és senki ne felejtse el, a Rádió 1 konténerjáték hétfőn folytatódik majd, Start Balázséknál. Találkozhatunk személyesen is a Rádió 1 konténernél, Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt, ahol a játékainkban a helyszínen is lehet majd kulcsot szerezni a Rádió 1 konténerhez. A benne lévő ajándékokról, nyereményekről részletek most az információk között, aztán az újabb zenei óra elején a Top 50 27. helyezettje érkezik, Ed Sheeran és az Azizam.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kuklát?

vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mi mindent rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Mastercode.
0: Szeptember 20-ától Tilla műsorvezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: A Central Palace szombatesti sztárvendége Regál Lili. A Rádió 1 DJ-je már alig várja, hogy újra egy remek estét varázsoljon nektek.
6: Igazi fesztivál hangulat várható.
5: A rezidens Roberto Rios. További részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
7: 4.600.000 Dacia Sandero, 5.900.000 Opel Astra, vagy 8.990.000 Toyota Corolla Touring Sports. Csak néhány kiemelt ajánlat az Autovalis iniciál használt autó kínálatából. Ismerd meg a Renault, Nissan, Toyota és Suzuki Sopron használt autó üzletágát is. Ellenőrzött autók, autóbeszámítás, ingyenes értékbecslés és állapotfelmérés. Teljes körű ügyintézés több mint 15 év tapasztalatával. Sopron, Balfi út 162, www.autovalis.initial.hu.
8: Ha a probléma a dugulás,
9: a kék-fehér autó a megoldás.
8: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
9: 0630 24 24 024.
10: Szeptember végén. Az irodalom és a művészet találkozása a Fertőtáj és a Rába közhatárán, Agyagos Szergényben, a Népfőiskolán. Szeptember 24 és 27 között koncertekkel, könyvbemutatókkal, gyermekprogramokkal, kiállításokkal, kézműves workshopokkal és gasztronómiával is várják az érdeklődőket a térség egyik legizgalmasabb kulturális eseményén. Kossuth díjas művészek mellett fellép többek között a Krédó Együttes és Páskú Veronika zenekarával. Az ingyenes programokról további részletek a Közi Horváth József Népfőiskola közösségi oldalain.
11: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Augusztusban látványosan mérséklődött a vállalati aktivitás, tovább csökkent a társas vállalkozások száma. Győr-Moson Sopronban augusztusban 39 vállalkozás alakult meg, 34 szűnt meg és 8 ellen indult felszámolási eljárás. A 2026-os év nyara lett a legforróbb Győr-Moson-Sopronban. Kismárton, a Hungaromet ZRT és Sopron Kuruc-Tombi állomásának meteorológusa elmondta, hogy Sopronban először érte el a hőmérséklet a 40 fokot.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
12: Ma sok napsütésre készülhetünk, délután már egyre kevesebb felhő lehet az égen, csapadék nem valószínű, gyenge mérsékelt marad a nyugatias légmozgás, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben a legmelegebb órákban.
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
13: Rádió
0: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió egy top 50. A 27.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50, én Györke Attila vagyok, és a visszaszámlálást egy újdonsággal folytatom. Better Times, Robin Schulz-tól pár hónapja jelent meg. Ez a dal egy újabb nyári house slágernek tűnhet, de valójában egy üzenet, hogy lehetnek rosszabb időszakok, de utána jobb idők jönnek. Magyarul, ha most nem is minden tökéletes, azért még nincs vége a meccsnek. Úgyhogy drága Rádió 1-esek, aki éppen lelkileg hullámvölgyben van, mindenképpen hangosítson a rádión. 5 helyet javítva Robin Schulz a 25. ezzel a dallal. Better Times.

0: amit az imént hallott Lady Gaga dal követ. Abrakadabra a 22. 21. Kédottól a Turn the Lights Off.
1: Rádió egy top 50. A 20.
0: Az újdonság. Ed Sheerantől és Martin Garrix-től. Repeat It. Meséltem már, ezen a dalon 12 éve dolgozott már a két sztár, és egy majdnem végleges verziója 2015-ben meg is szólalt egy fesztiválon, hála a DJ-nek, Martin Garrix-nek, aztán semmi. Csend. A két sztár hallgatott, a rajongók pedig folyamatosan levelekkel bombázták őket, de olyan szinten, hogy Martin Garrixnek 2017-ben egy riporter is felrólta, aki nem adott dalt, hát akkor azt mondta, hogy elképzelhető, hogy soha nem fog megjelenni. Ezen a rajongók annyira kiakadtak, hogy internetes petíciót indítottak a kiadásért. Na hát 2026-ban eljött az idő, és itt van Martin Garrix-től, Ed Sheerantől a közös dal, az új, a Repeat It, ami már a 20.

Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Nemrég meghallgattuk Martin Garrix-től Ed Sheerantől az újdonságot, Rip It, a 20. helyen szólt. 19. Jennifer Lopeztől és David Guettától a Save Me Tonight. Save me tonight. A Swish Disco, Sam Fair.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió 1
1: Top 50. A 11.

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Top 50-ben nemrég a 15. helyen Regál Lili újdonsága szólt a Heal Me, amit a 14. Ray Dalton követ, és a Blood Running.

0: producer David Puentes, akinek a zenéiben egyszerre működik a fesztiválos energia és a rádiós dallamosság. Na ez a dal egy tökéletes példa rá. Golden Summer, a Rádió egy Top 50-ben már a 10.
1: Hey Hungary, it's

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50. Csak igazi mai sláger megy, és itt is nagy a zenei változatosság, mert az ötödik helyen egy sporthimnusz, Shakira, Burna Boy, Die Die. A dal egyik szerzője Ed Sheeran, aki azt mondta, az volt a terv, hogy ne csak a VB-n szóljon ez a zene, hanem az idei év egyik kiemelkedő dala legyen. Összejött, elmúlt szeptember közepe, és a globális listán még mindig a második helyen áll. A

Mai készítette David Puentezzel ezt a dalt, Golden Summer. 9. Taylor Swift-től a The Fate of Ophelia. Nyolcadik BB Rexha és a New Religion. Még egy Loi dal a listán, a Get Lucky, a 7. Óriási nyár feeling a Top 50 további részében. 6. lett Sam Feltől a Hot Like Mine. Az év sporthimna.

0: ez a Rádió 1 kitartást az M5-ösön. Cseme szólt, hogy belassul a sor Kecskemétnél, a terelésnél, a 71-es kilométernél.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Mi pedig azonnal indítjuk a Daily Mixet Camrad dalával.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Mulat a nagy cenk, szeptember 25-én fellép a legendás randi zenekar Kacor Feri, a Pacsirták, valamint a Döndi Duo és Roli. Fergeteges mulatos péntek szeptember 25-én 19.30-tól a Nagycenki kastély melletti rendezvény sátorban. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a tixa.hu-n, Nagycenken Márti voltjában és a Röjtök Muzsai tó vendéglőben kaphatók.
6: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Walter Autó, Győr, Íves utca 2/A.
7: Ingyenes programok a Pedagógusok Soproni Művelődési Házában a Petőfi téren. Szombaton 16 órától T. Horváth József megzenésített versei soproni költőktől. Vasárnap 16 órától az Infiore Trio Varázslatos Fúzió című koncertje.
8: Az ősz ízei most a tányéron bontakoznak ki. Vadak, muflon, szarvas, űz, minőségi prémium húsok, kiemelt biotermékekkel a Badahús Kft. Kínálatában. Látogasson el a www.badahús.hu oldalra, és válassza a valódi minőséget. Badahús. Frissesség és tudatosság minden falatban.
7: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza. A tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11. www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
1: Reklámot hallottak.
9: 2026. szeptember 19-én szombaton 11 óra 58 perc van.
0: Krónika. Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Nagy veszélyforrást jelent a mustgáz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Krónika, a 94.1 Rádió 1 helyi hír összefoglalója. Lakosi Gabriella vagyok. Nagy veszélyforrást jelent a mustgáz a soproni és térségbeli borospincékben. Az őszi időszakban a must erjedése során keletkező színtelen, szagtalan gáz fontos életfolyamatokat befolyásolhat, amely akár végzetes kimenetelű is lehet, mondta rádiónknak Varga Tamás, a Steyler pince borásza.
10: Szület után, hogy elindulnak az erjedések, ami nagyon veszélyes dolog, mert az alkoholos erjedés az széndioxid termeléssel, hővel és ugye ennek veszélyével jár. Tehát nagyon fontos az, hogy például egy olyan helyen, mint ez a csarnok, ahol nem a pincében vagyunk, itt is, amikor bejövünk reggel, akkor kitárjuk az ajtókat, és szinte a lábunkon érezni lehet, hogy a széndioxid távozik az épületből, mert a széndioxid nehezebb, mint a levegő, szerencsére csak a föld fölött van. A pincében az a veszély, hogy a pince lent van, lejjebb van, mint a föld, nem tud kifolyni, nem tud kiömleni belőle a gáz, tehát ott nagyobb veszélyben vannak a gazdák. Ott, amit jelzőrendszer tud lenni, az, hogy egy égő gyertyát magunk elé tartva, szépen elindulunk lefelé a pincébe, és hogyha a gyertya elalszik, az azt jelenti, hogy odáig van a széndioxid szintje, akkor azonnal el kell hagyni a pincét. Ilyenkor ventilátorral, szellőzőrendszerrel, valamivel onnan ki kell szivattyúzni, különben nem szabad lemenni.
9: Augusztusban látványosan mérséklődött a vállalati aktivitás, olvasható ki az Opten adataiból. Tovább csökkent a társas vállalkozások száma, és a legtöbb régióban több cég szűnt meg, mint amennyi újonnan alakult. Győr-Moson-Sopronban augusztusban 39 vállalkozás alakult, 34 szűnt meg, és 8 ellen indult felszámolási eljárás. A társaság szakértője szerint az augusztusi visszaesést egyelőre inkább szezonális és naptárhatásokkal érdemes magyarázni, mint a cégtrend érdemi megváltozásával. Az ősz beköszöntével sem ér véget a munka a soproni és térségbeli kertekben. A csapadékosabb, hűvösebb idő kedvez a fák, cserjék és évelő növények ültetésének, de már a tavasszal virágzó hagymások is a földbe kerülhetnek, a lehullott leveleket pedig érdemes a kertben hasznosítani, mondta a rádiónknak Magyarósi Rita, hobbi kertész.
11: Nagyon fontos, hogy amikor már elkezdenek lehullani a lombok, a fákról a levelek, akkor azt gyűjtsük össze, és azt mind tegyük vissza az ágyásokba, mulcsozzunk vele, minden le fog bomlani, és egész télen ott fog nekünk hasznosulni, és ugye ebben folyamatosan javítjuk a talajt. Aztán elkezdhetünk gondolkozni azon, hogy ugye mik a következő évi munkák, például a veteményesbe, vagy pedig már az őszi vetést is el tudjuk kezdeni a veteményesbe. Én már megvettem a fokhagymát, megvettem a vöröshagymát, sőt már a borsó a helyére került, és akkor jövőre már ugye lesz nekem a veteményesbe olyan növényem, amit ki tudok majd szedni belőle, vagy amit fel tudok használni a konyhába. Még nagyon szép a kert, még nagyon sok növény virágzik, és nem tanácsolom senkinek, hogy össze-vissza vágjuk ezeket, inkább tavaszra hagyjuk ezt a munkát, és tavasszal metszük őket vissza. Ezzel egész télen táplálékul szolgálunk ugye a rovaroknak, például a virágmagokban, búvóhelyül szolgál, vagy a madaraknak például, búvóhelyül is szolgálnak, és szépen mutatnak télen, ráadásul védik is egymást a növények a fagyosabb idők elől, vagy pedig, hogyha száraz lenne a telünk, akkor nehezebben tud kiszáradni a talaj. Aztán még ágdarálék is például mehet a kertünkbe, ha tudunk szerezni szalmát, ágdarálékot, falevelet, bármit, mindennel mulcsozzunk, mindent fordítsunk vissza a talajba, és ezzel a jövő évet is ugye előre tudjuk készíteni, szóval a jövő évi talajunk is akkor már sokkal jobb lesz, sokkal jobb minőségű lesz.
9: Burgenland továbbra is megfizethetőbb régiók közé tartozik Ausztriában, írja Kisalföld. A Sopronhoz közeli tartományban a ténylegesen megkötött adásvételek átlaga közel 1900 euró volt négyzetméterenként. Ezzel a régió továbbra is Ausztria egyik legolcsóbb ingatlanpiaca. A legkönnyebben értékesíthető ingatlanok elsősorban a jó állapotú, azonnal költözhető családi házak, illetve a korszerű, jó energetikai jellemzőkkel rendelkező kisebb és közepes méretű lakások. Folytatódnak a kulturális örökség napjai programok a régióban. A Soproni Központi Bányászati Múzeumban ma 14 és 16 órakor vezetett épületsétákon lehet részt venni. A Kárpáti Malomban 14 órától vezetett bemutatók lesznek, majd Fitos Roland festménykiállítását nyitják meg. A Fertő Széplaki Pejzónia Látogató Központban szombaton délután várják programokkal a látogatókat. Részletek az örökségnapok.gov.hu oldalon olvashatók. Pikniket tartanak ma a Soproni Lengvillában az Ex-Katedra zenekar a 60-as évek legendás bandáinak örökzöldjeiből válogatta össze műsorát. A program már 14 órától elkezdődik, a Vincellér ház boraiból lehet válogatni a parkban, a villában pedig helyi kézműves termelők finomságaival megtöltött piknikkosarak közül válogathatnak a résztvevők. Éjszakai gyalogtúrát szervez ma a Fertőszéplaki Sportkör. A táv hossza 20 km, a gyülekező a Skanzer udvarában lesz 17:30-tól. A túra során két nagyobb szünetet tartanak, az egyiket Sarródon, a másikat pedig Süttörön. Azt kérik a szervezők, hogy aki szeretne velük tartani, hozzon magával láthatósági mellényt, elemlámpát, innivalót és kényelmes túracipőt vagy túrabakancsot. A programon a részvétel ingyenes. Az Európai Mobilitási Hét programjaihoz kapcsolódva immár 11. alkalommal szervezik meg a Tekercs Sopron kerékpáros eseményt vasárnap Sopronban. A program helyszíne a Kodály tér, ahol 14 órától ügyességi játékok, ugrálóvár, lufi hajtogatás lesz a gyerekeknek. A kerékpáros felvonulás pedig 16 órakor indul. A célba érkezést követően értékes bringás nyeremények várják a résztvevőket, a programon ingyenesen lehet részt venni. A MOL Magyar Kupa továbbjutás után újra bajnoki mérkőzést játszik az FC Sopron az MB3-ban. Ezúttal idegenben a Király Ese ellen kell helyt állnia a soproni együttesnek. A találkozó előtt Dunavecki Attilát, a klub ügyvezetőjét kérdeztük.
12: A Király Ese először jutott fel az MB3, az első MB3-os idényét tölti most nálunk, és biztos vagyok benne, hogy bent is szeretnének maradni. Egy nagyon szervezett akadémista csapatról beszélünk, ami azt jelenti, hogy hajtanak, küzdenek, és ugye az akadémia által eléggé képzett játékosokkal fogunk találkozni. De fel vagyunk rá készülve, úgy gondolom ez a hét is megfelelő szakmai munkával zajlott, a srácok készen vannak, pozitívak, és a múltkori kupai továbbjutás után motiváltak is, úgyhogy látjuk a tüzet a srácok szemében, és biztos vagyok benne, hogy mindent megteszünk azért, hogy elhozzuk idegenből a 3 pontot.
9: A mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik Szombathelyen a Király Sport létesítményben. Szeptember 20-án vasárnap 12 és 17 óra között vízilabda mérkőzések miatt nem használható a soproni Lőver úszoda 50 méteres medencéje. Az úszoda többi szolgáltatása zavartalanul igénybe vehető. A mérkőzések nézői napi jeggyel tekinthetők meg.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1.
2: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Hello, pacsi mindenkinek, nagyon szuper szombat délutánt. Megkezdtük a délemixet, a stúdióban innentől Sugárt Krisztián, és hát pörgünk itt a 94.1 Rádió 1-en, ahogy szoktuk így, hétvégente. Na, megjöhetnek az infoküzenetek, bármi van az SMS Viber 23-111-111. Köszönöm szépen. És akkor a next, Script Will.i.am, Hall of Fame, most itt a Rádió 1-en.

0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Építőipari vállalkozása van. Készüljön fel időben az új zéró karbon szabályokra. Ingyenes szakmai eseményre várjuk szeptember 24-én Sopronban, a Deák tér 14-ben. Tudja meg, hogyan maradjon versenyképes és fenntartható egyszerre.
2: A Magyar Építészkamara egy kreditpontot ad a részvételért.
1: Jelentkezés a Soproni Kamara honlapján megadott linken.
3: Kedves kertbarátok, tekintsék meg Sopron legrégebbi családi kertészete, a Pihenőkereszt díszfaiskola kínálatát, melyben megtalálhatóak az árnyatadó díszfák, virágzó cserjék, sövénynövények, gyümölcsfák, szőlőoltványok és bogyós gyümölcsök egyaránt. Szakmai iránymutatással, tanácsadással segítjük vásárlóinkat. Keressenek bennünket a Pihenőkeresztnél, a Hosszú utca 22-ben. Még több információért keressék a Pihenőkereszt díszfaiskola Facebook oldalát.
4: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap, a fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
5: Költöznek? Hova? Lignova!
6: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
8: Kia Sopron. Sopron, Győri út 42.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most.
10: Rádió 1.
11: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix. Az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
12: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

ez a Daily Mix, itt a 94.1 Rádió 1-en. És hát már is jön a kövé, amelyikhoz egy névnapozással egybekötve ma Wilhelmina névnap van, úgyhogy hölgyek, hatalmas kézcsók. Na meg Isten érdesse még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja.

0: Ez volt a Daily Mix, itt a 94.1 Rádió 1-en. A következő órában pedig rengeteg infó, meg az igazi mai slágerek, ugyanis jön az agóra. Ami azt jelenti, hogy én ennyi voltam mára. Schubert tisztán búcsúzik, én köszönöm szépen a figyelmet. Legközelebb a jövő héten jövök. Találkozom majd akkor is. Ciao, ciao!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Crazy Saturday a Casino Sopronban. Szeptember 26-án. Nyeremények összesen 5000 euró értékben. Ez őrület. 25 és 26-án is első belépésed egy sorsjegyet ér. 14 és 22 óra között minden második órában lesz sorsolás. DJ, welcome drink, finom falatok és a jó hangulat garantál. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
4: A Central Palace szombatesti sztárvendége Regál Lili. A Rádió 1 DJ-je már alig várja, hogy újra egy remek estét varázsoljon nektek.
5: Igazi fesztivál hangulat várható.
4: A rezidens Roberto Rios. További részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
6: 4.600.000-ért Dacia Sandero, 5.900.000-ért Opel Astra, vagy 8.990.000-ért Toyota Corolla Touring Sports. Csak néhány kiemelt ajánlat az Autovalis iniciál használt autó kínálatából. Ismerd meg a Renault, Nissan, Toyota és Suzuki Sopron használt autó üzletágát is. Ellenőrzött autók, autóbeszámítás, ingyenes értékbecslés és állapotfelmérés. Teljes körű ügyintézés több mint 15 év tapasztalatával. Sopron, Balfi út 162, www.autovalis.initial.hu.
7: Találja meg az otthonához leginkább illő burkolatot a Coral fürdőszoba szaküzletben. Magas minőségű hideg és meleg burkolatok széles választékát kínáljuk magas szakértelemmel. Fürdőszobába, konyhába, nappaliba vagy teraszra, nálunk megtalálja az igazit. Coral fürdőszoba szaküzlet, Sopron, Táncsics Mihály utca 66, coralsopron.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most,
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Rádió
2: 1. A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

és nagyon szuper szombat délutánc mindenkinek. Ez a 94.1 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és ez így van ebben az órában is. A stúdióban Schubert Krisztián, az elérhetőségem pedig 23111111, mind SMS, mind Viber. Lehet zaklatni, de tényleg. Közben pedig folytatjuk. Martin Garrixék jönnek, ez a Butterflies.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeptember 26-án Van Eleven és barátai gasztronap a Lenk villában. Sopron kávépörkölőjének meghívására ismét városunkba érkeznek a stílusos vidéki éttermiség vendéglátói. Megkóstolhatjuk az ország legütősebb pizzáit Szabia Péktől, a leves és burger verhetetlen rámen levesét, a lokál eddőlék év strandételét, a hibiszkusz étterem hamisítatlan koreai kimcsijét és Tűr Ádám séf Michelin ajánlott finomságait. A belépés ingyenes. A részletekért keresd a Van Eleven Roastery Facebook oldalát.
1: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11 www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
2: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap. A fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
3: Ki a sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
4: Ki a Sopron? Sopron, Győri út 42.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a 94.1 Rádió 1, ahol csak igazi majd sláger megy. Jön a programajánló, Add tovább címmel lesz Kovács András Péter önálló estje méghozzá 23-án, az jövő héten szerdán a helyszín a Liszt Központ. Ajánljunk akkor jó szórakozást!
1: A programajánló támogatta a Lignova Kézháza. Minden a tervek szerint.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a 94.1 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. És én most passzolom a téged, ennyi voltam mára, úgyhogy Schubert Krisztián, köszönöm szépen a figyelmet, viszont itt hagyom az igazi mai slágereket, úgyhogy érdemes velünk tartani a folytatásban is. Én legközelebb holnap jövök, találkozunk majd akkor is. Ciao, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
3: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai Szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
6: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Walter Auto, Győr, Íves utca 2/A.
8: Tartalmas őszi fogások és a megszokott vendégszeretet vár a Fehér Rózsában. Kóstolják meg szezonális ajánlatunkat, sütőtök krémleves pirított tökmaggal, rókagombás sertésszűz, kapukfüves zsüvelés burgonyapürével, szalontüdő zsemlegombóccal, desszertként pedig flódni. Várjuk Önöket a Fehér Rózsa étteremben. Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270. Teljes kínálat www.fehérrózsa.hu.
9: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány.
10: Itt mindent megtalál, amire szüksége van.
9: Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, beltéri ajtók, garázskapuk, párkányok, árnyékolás technika. Mi egyedi igényeket is megoldunk. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével várjuk kedves vásárlóinkat. RBF Nyílászáró Kft.hu.
11: Költözne? Hova? Lignova.
12: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
13: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11. www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
14: Sopron belvárosában 13 négyzetméteres üzlethelység eladó. Érdeklődni a 0670-361-1520-as telefonszámon lehet.
0: Reklámot hallottak.
6: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
15: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Augusztusban látványosan mérséklődött a vállalati aktivitás, tovább csökkent a társas vállalkozások száma. Győr-Moson Sopronban augusztusban 39 vállalkozás alakult meg, 34 szűnt meg és 8 ellen indult felszámolási eljárás. Burgenland továbbra is a megfizethetőbb régiók közé tartozik Ausztriában, írja a Kisalföld. A Sopronhoz közeli tartományban a ténylegesen megkötött adásvételek átlaga közel 1900 euró volt négyzetméterenként. Ma sok napsütésre készülhetünk, délután már egyre kevesebb felhő lehet az égen, csapadék nem valószínű, gyenge mérsékelt marad a nyugatias légmozgás, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben a legmelegebb órákban.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
0: Rádió 1!
6: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Lói például az E-generációs német énekesnő, aki jelenleg stúdiózik, ráadásul annyit elárult, hogy komfortzónán kívül lépett, és valami olyat készít, amit eddig nem. Hát gondolom nem hörgős metál, vagy valami ilyesmi, de amit idén kaptunk tőle, ez egy igazi nagybetűs nyári dal, július 24-i megjelenés, pénteken jelent meg, egy pénteki forró napon ez a dal, amit David Puentezzel közösen készített el. Ez a Golden Summer.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Puentes.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer, on Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy szuper jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, a képzeledeli színpadunkon pedig egy igazi dance pop diva, Eva Max, aki egyébként megnyert Rádió egy top 500-as listát, és egy frappáns riposzt arra a szakítós dumára, hogy baby, ez az én hibám, miattam van, és hát azra a válasza, hogy igen, talán veled van a baj. Maybe you're the problem. Eva Max-t hozom már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Barátomnak szeretnék születésnapot, Boros Leventének szeretnék szülinapot kívánni.
0: Hát Levente, Isten értesen sokáig, és köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Suliba vissza rázkodtatok már? Már hogy zökkenőmentes volt az átállás szeptemberre?
1: Már kaptam 3-5-est is.
0: Hát az igen, gratulálok. Csak így tovább.
1: Most pont Boros Levente beszélt, ő kapott 3-5-öst.
0: Hát Boros Levente, neved legyen mindenki által ismert, hogy Levente 3-5-ös kapott, pedig még csak szeptember 19-e van. Köszi, hogy itt vagytok velünk, srácok.
1: Szívesen.
0: Sziasztok, puszi.
1: Hello, puszi.
0: Bizony az első 3 hét letelt már a tanévből, de nem biztos, hogy mindenkinek annyira zökkenőmentes az átállás, hogy ezt a dalt most azoknak a pedagógusoknak küldöm, akik megkönnyítik a gyerekeknek a tanévkezdést. Dua Lipa, Don't Start Now!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy nagyon kellemes szombat délutánt mindenkinek. 3 óra előtt járunk egy kicsivel, és rengeteg...
1: Én a konténerjátékba szeretnék jelentkezni.
0: ...típusú hívást kapunk, mutatom a konténerjátékkal kapcsolatos tudnivalókat, és hozom Shakirát mindjárt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
2: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kis virágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztivál a Vadonlovas Klubban. Október 10-én és 11-én két nap igazi családi kavalkád vár. Kirakodóvásár, lovaglás, sétakocsikázás, ugrálóvár, játékok, gesztenyés finomságok, forró gesztenye és különleges italok. A hétvége sztár vendégei Jolly és a Döndi Duó. Találkozzunk október 10-én és 11-én a Vadonlovas Klubban a 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztiválon. Mert nálunk a Gesztenye Fesztivál valóban a gesztenyéről szól.
6: A Central Palace szombatesti sztárvendége Regál Lili. A Rádió 1 DJ-je már alig várja, hogy újra egy remek estét varázsoljon nektek.
7: Igazi fesztivál hangulat várható.
6: A rezidens Roberto Rios. További részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Várjuk szalonunkban! Toyota Sopron, Balfi út 162. Autóval is iniciál.
10: Anya, megyünk ma is az erdőbe? Futunk, ugrunk, játszunk, és közben észre sem vesszük, mennyit fejlődünk.
5: Vár a lépésről lépésre erdei szenzomotorostorna, és állatasszisztált foglalkozással is színesítjük az erdei élményeket. Ismerd meg a lépésről lépésre erdei szenzomotorostornát, és csatlakozz hozzánk, részletek a Facebookon.
11: Szeptember végén. Az irodalom és a művészet találkozása a Fertőtáj és a Rába közhatárán, Agyagos Szergényben, a Népfőiskolán. Szeptember 24 és 27 között koncertekkel, könyvbemutatókkal, gyermekprogramokkal, kiállításokkal, kézműves workshopokkal és gasztronómiával is várják az érdeklődőket a térség egyik legizgalmasabb kulturális eseményén. Kossuth díjas művészek mellett fellép többek között a Krédó Együttes és Páskú Veronika zenekarával. Az ingyenes programokról további részletek a Közi Horváth József Népfőiskola közösségi oldalain.
12: Bérej szórakozó helyet Sopronban. A Tabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Tabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Tabu Sopron, ha fontos a helyszín.
13: építőipari vállalkozása van, készüljön fel időben az új zéró karbon szabályokra. Ingyenes szakmai eseményre várjuk szeptember 24-én Sopronban, a Deák tér 14-ben. Tudja meg, hogyan maradjon versenyképes és fenntartható egyszerre.
14: A Magyar Építészkamara egy kreditpontot ad a részvételért.
13: Jelentkezés a Soproni Kamara honlapján megadott linken.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti, Puerto Rico-i Faruko után pedig már egy Rádió 1-es DJ a folytatásban, Regál Lili, és Rádió 1-es DJ-kkel bőven lehet ma még találkozni, például 5 órától Cookie Mix-el, 2 órán át Summer Edition, még mindig a Before Party Show-ban, 8-tól Diszkosít, este 9-kor pedig startol majd a World Disney Radio Show. De egyébként lesz kívánság műsor is, este 7 és 8 óra között, úgyhogy érdemes velünk maradni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Eger megy, hello!
1: Szia, Nóra vagyok. Csak szeretnék szép napot kívánni, egész héten próbáltam telefonálni. Tudom, ma nincs játék, csak hétfőn lesz. De mondom, így szoktam veletek nyerni már kétszer ebbe az évbe. Aztán csak ennyi, mondom, szép hétvégét.
0: Nagyon szimpatikus, hogy akkor is gondolsz ránk, akkor is felhívod a rádió egyet, amikor tudod, hogy egyébként
1: igen,
0: nincs
1: játék. Igen, nem akarlak fenntartani benneteket, csak megyünk holnap 4 napra Ciprusra.
0: Ó.
1: És onnét is szoktunk benneteket hallgatni, sőt, most onnét fogunk

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, például a hétvégi bringázáshoz. Biztos vagyok benne, hogy ma többen pattannak bringára, mint általában, mert hogy autómentes hétvége van, ennek megfelelően egy csomó lezárással is találkozhatunk, például Budapesten, úgyhogy tájékozódjunk, mielőtt útra kelünk, most pedig egy David Guetta klasszikus a folytatásban.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúszott velek a számok azért. Tehát nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Lady Gaga folytatásban, akinek a gyermekére végre nem úgy kell hivatkoznom, hogy Baby Gaga, mert hogy kiderült, hogy hogy hívják, Rose Bean Polanski. Nagyon szép neve van. De tényleg, június 19-én este 11 óra 19 perckor jött világra, mert ezt is tudjuk Los Angelesben, Rose Bean Polanski. Milyen szép neve van? Annyira elvetemült neveket tudnak adni a sztárok. Jason Lee színész például a Pilot Inspector nevet adta a gyerekének, pilóta felügyelő. Elon Musk gyerekének a nevét konkrétan ki se tudom mondani, ilyen X-E-A-I, nem tudom. Ezt így önmagában büntetném. Jamie Oliver szinte minden gyerekkénél kitett magáért. Mac Maze, százszor szép bú, szirom, virágzás, szivárvány. Szerencsétlen gyerekek. Nem elég, hogy az egész világ ismeri a szüleiket, még ezt a keresztet is cipelniük kell. Lady Gagának innen is szeretném megköszönni, hogy ezzel nem terheli az ő saját gyermekét, és egy ilyen szép nevet választott neki, mint a Rose Bean Polanski. Őt hozom most a folytatásban.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a szombat esti bulira hangolódás pedig indul nem sokára, mert hogy 5 órától Cookie Mix-el, 2 órán át Summer Edition a Before Party Show-ban lesz természetesen élő kívánságműsor is 7 és 8 között, 8-tól diszkosít, aztán World is My Radio Show. És hogy milyen lesz a folytatás, azt mutatom már is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mi mindent rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött pizza Twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kis virágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
7: Mulat a Nagyszenk szeptember 25-én. Fellép a legendás randi zenekar, Kacor Feri, a Pacsirták, valamint a Döndi Duo és Roli. Fergeteges mulatos péntek szeptember 25-én. 19.30-tól a Nagycenki kastély melletti rendezvénysátorban. Jegyek a helyszínen, vagy elővételben a tixa.hu-n, Nagycenken Márti boltjában és a Röjtök Muzsai Tó vendéglőben kaphatók.
8: Ingyenes programok a Pedagógusok Soproni Művelődési Házában a Petőfi téren. Szombaton 16 órától T. Horváth József megzenésített versei soproni költőktől. Vasárnap 16 órától az Infiore Trio Varázslatos Fúzió című koncertje.
9: MR vizsgálat gyorsan, akár várakozás nélkül. A Triton Life Aqua Medical Centerben gyors határidővel és akár egy órán belüli leletezéssel várjuk. Ne maradjon kétségek között. Foglaljon időpontot most. 99-200-400. Triton Life Aqua Medical Center. Sopron Alpha Park. www.imedical.hu.
10: Latin-amerikai fiesta szeptember 25-én az Esterházy kastélyban. Élő zene, vérpesdítő latin ritmusok és mediterrán hangulat. Egy különleges nap, ahol az Esterházy kastély eleganciája találkozik Latin-Amerika pezsgő világával. Várjuk Önöket szeptember 25-én 15 és 22 óra között. A belépés ingyenes. Az esemény részleteiért keressék az Esterházy kastély közösségi oldalait.
11: Kia Sport is 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
12: Kia Sopron. Sopron, Győri út 42.
13: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
14: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Augusztusban látványosan mérséklődött a vállalati aktivitás, tovább csökkent a társas vállalkozások száma. Győr-Moson Sopronban augusztusban 39 vállalkozás alakult meg, 34 szűnt meg és 8 ellen indult felszámolási eljárás. A 2026-os év nyara lett a legforróbb Győr-Moson-Sopronban. Kismárton, a Hungaromet ZRT és Sopron Kuruc-Dombi állomásának meteorológusa elmondta, hogy Sopronban először ért el a hőmérséklet a 40 fokot.
15: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
14: Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felől erőteljesebb felhőzet növekedés, késő este akár zápor is előfordulhat, 25 fokot mérhetünk.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál még ebben az órában Kismerti, aztán Kuki veszi át a stúdiót, meg a keverőpultot, indul a Before Party Show. Halló?
1: Konténerjátékről lehet jelentkezni?
0: Persze, holnap után.
1: Hétvégén nincsen.
0: Nincs. Én is játszanék. Nézem, itt nő ki a fű, Atisi törül egész héten a hallgatóknak. Mutasd meg, hogy fogsz örülni hétfőn az Atis, amikor mondja, hogy nyertél.
1: Szuper, de jó, nyertem!
0: Figyelj, ezt hívják manifestációnak, jó? Most eljátszottuk, átélted, hogy nyertél, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ez összejön. Viszont légy szíves, ez tényleg így van, írjál már egy Viber üzenetet, hogy sikerül, akkor működik ez a manifestáció dolog.
1: Benne vagyok. Benne
0: te merre tartasz éppen? Hol jársz és hogy hívnak?
1: Jól vagyok és Sopronban vagyok. Munkából jövök hazafelé.
0: Na, hát más is dolgozik akkor szombaton. Neked küldöm Teddy Streams dalát, oké? Okay?
1: Szuper vagy, köszönöm szépen.
0: Jövő héten pedig gondolok rád. Hashtag manifestáció.
1: Írom a Weber, tudom.
0: Oké, okay, jó utat, szia.

megérkezett a Rádió 1 konténer. Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió 1 konténer.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy egy sztár DJ, után pedig egy sztár csapat, a DNCE. Csörgünk, úgyhogy felveszem. Hello!
1: Szia, Tímet Katalik, itt az egészségügyi dolgozóknak. Tengel sok kitartást, és sok-sok reményt kívánok az elkövetkezendő időszakhoz, mert nagyon-nagyon kivagyunk merülve szerintem mindannyian.
0: És te most dolgozol hétvégén?
1: Végre ez a hétvégén szabad, viszont a kiskutyám beteg, úgyhogy most ő tápolt.
0: Azt akartam mondani, hogy valószínűleg nem is nagyon tudsz mit kezdeni a szabad időddel, nem? Nem tudod, hogy hogy kell csinálni ezt a hétvége dolgot? Hogy kell pihenni?
1: Hát nem, meg leginkább nem tudom, leginkább pihenésben, alvásban nem tudom utolérni magam.
0: Hát elhízem, egy hétvége az valószínűleg kevés, hogy átállj, de neked küldöm a következő igazi mai slágert, és köszönjük, hogy itt vagy velünk.
1: Nagyon aranyos vagy, nagyon szépen köszönöm, és szép napot nektek.
0: Neked is, szia!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most egy igazi szupersztár, Alex Warren, és az a dal, a Fever Dream, ami a második stúdióalbumán kapott helyet, ami augusztus legvégén jelent meg, és ez a You'll Be Alright Kidnek a folytatása, White Child az album neve, vagy gyermek, így szólította őt annak idején az apukája, és hát nem meglepő módon egészen a gyerekkoráig nyúlt vissza ezzel az albummal Alex Warren, és most őt idézem, ez a név, a White Child elkísért egészen anyukám halálát. Amikor ezen az anyagon dolgoztam, rengeteget gondoltam a szüleimre. Apukám tudta, hogy haldoklik, ezért forgatott egy videósorozatot, amelyben hozzám beszél. Az első albumom még azt mutatta be, hogy ki vagyok én, ez az új lemez viszont már azt is megmutatja, hogy gyerekként milyen hatások értek. Na ez speciál egy szerelmes dal, amit a feleségéhez írt. A Fever Dream.
1: El

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Cookie érkezik 5 órakor, és indul a Before Party Show, még mindig Summer Edition, vagyis 2 órán át mixben szólnak az igazi mai slágerek. Én Kismerti is jövök, legközelebb holnap délelőtt. További szuper jó hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk.
6: A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
7: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Crazy Saturday a Casino Sopronban. Szeptember 26-án. Nyeremények összesen 5000 euró értékben. Ez őrület. 25 és 26-án is első belépésed egy sorsjegyet ér. 14 és 22 óra között minden második órában lesz sorsolás. DJ, welcome drink, finom falatok és a jó hangulat garantál. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
10: Sopron belvárosában 13 négyzetméteres üzlethelység eladó. Érdeklődni a 0670 361 1520-as telefonszámon lehet.
11: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Walter Autó, Győr, Íves utca 2/A.
12: Kedves kertbarátok, tekintsék meg Sopron legrégebbi családi kertészete, a Pihenőkereszt díszfaiskola kínálatát, melyben megtalálhatóak az árnyatadó díszfák, virágzó cserjék, sövénynövények, gyümölcsfák, szőlőoltványok és bogyós gyümölcsök egyaránt. Szakmai iránymutatással, tanácsadással segítjük vásárlóinkat. Keressenek bennünket a Pihenőkeresztnél a Hosszú utca 22-ben. Még több információért keressék a Pihenőkereszt díszfaiskola Facebook oldalát.
13: Az ősz ízei most a tányéron bontakoznak ki. Vadak, muflon, szarvas, űz, minőségi prémium húsok, kiemelt biotermékekkel a Badahús Kft. Kínálatában. Látogasson el a www.badahús.hu oldalra, és válassza a valódi minőséget. Badahús. Frissesség és tudatosság minden falatban.
14: Anya, megyünk ma is az erdőbe? Futunk, ugrunk, játszunk, és közben észre sem vesszük, mennyit fejlődünk.
15: Vár a lépésről lépésre erdei szenzomotorostól, és állatasszisztált foglalkozással is színesítjük az erdei élményeket. Ismerd meg a lépésről lépésre erdei szenzomotoros tornát, és csatlakozz hozzánk, részletek a Facebookon.
16: Burkolás előtt áll? A Coral fürdőszoba szaküzlet kínálatában már a Molexin professzionális segédanyagai is megtalálhatók. Ragasztók, fugázók, szilikonok és hidegburkolási segédanyagok egy helyen. Burkolóknak, kivitelezőknek egyedi kedvezmények. Koral fürdőszoba szaküzlet, Sopron, Táncsics Mihály utca 66. www.koralsopron.hu.
17: Tartalmas őszi fogások és a megszokott vendégszeretet vár a Fehér Rózsában. Kóstolják meg szezonális ajánlatunkat, sütőtök krémleves pirított tökmaggal, rókagombás sertésszűz, kapukfüves zsüvel és burgonyapürével, szalontüdő zsemlegombóccal, desszertként pedig flódni. Várjuk Önöket a Fehér Rózsa étteremben, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270. Teljes kínálat www.fehérrózsa.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Szóval igen, egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. Jó kedvel, sok szeretettel. Ajaj, tisztelettem. Nyugodtan lehet üzeni SMS-en Vaviaren bármit a 0623-111-111-re. Bekapcsoltunk a webcam is, tudok látni engem dolgozni, hízanni, táncolni. A www.radio1.hu-n vagy a Radio 1 YouTube live chat.

Köszönöm szépen! Hát a lokálok egy kicsit túl durva lenne délután, jó? De azért egy másik zenéjátszó, ami kicsit pörgös is, jó? És jó pizzázást kívánok nektek! Ezután mondd ezt Lucának, kártyázunk, küldesz egy képet magadról, hiányzik egy királynős lap, rossz térkép vagy, én egyből elvesznék a szemedbe. Esküszöm, így ultivál az SMS, ne tessék színi engem, jó? Na, következő üzenet itt szól, Ütvuki, Mester, Rádió 1 kapitány, DJ MC, sok-sok jó napot kívánok, jó a hangulat, köszönjük szépen, Andris, 78, és egy üzenet Viberen, aha, a drága fel, én azt olvastam egyszer, bocsánat, nem, itt van. A darab feliségem üzenék, hogy nagyon szeretem, és jó, nagyon főzés neki. Köszönöm szépen, Kuki, igazán ismét.

Sziasztok, igazi ma is legyen, megye sokan írtak nekem, de jó, az egyik üzenekét szól, ha lehet, kis családomnak küldenék akármit az egész nap postakarítás felendítésehez a felújítás után, igen, Rádió 1-ci adjatok az ütemet a robotoláshoz. Ha jó munkát nektek, mondjuk jó zene mennek, az biztos, megígértem, hogy sok minden zene mennek ma, nem hazudtam. Szia Kuki, Szlovákiába, az a Per Betére. Szeretnék egy jó kis számot a családomnak, kint vagyunk az udvaron. Bográcsózás volt, párom Laci még utoljára belecsapott a hideg medencébe. Köszi, szép napot, üdv Réka! Ajj, Réka, hehe! Ha van medence, muszáj használni, csak ne

0: New religion.
1: A műsor támogatója a Burger King.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
4: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
7: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Reklámot hallottak.
9: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Szeptember 26-án Van Eleven és barátai gasztronap a Lenkvillában. Sopron kávépörkölőjének meghívására ismét városunkba érkeznek a stílusos vidéki éttermiség vendéglátói. Megkóstolhatjuk az ország legütősebb pizzáit Szabia Péktől, a leves és burger verhetetlen rámen levesét, a lokál eddőlék év strandételét, a hibiszkusz étterem hamisítatlan koreai kimcsijét és Tűr Ádám séf Michelin ajánlott finomságait. A belépés ingyenes. A részletekért keresd a Van Eleven Roastery Facebook oldalát.
11: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
12: A Central Palace szombatesti sztárvendége Regál Lili. A Rádió 1 DJ-je már alig várja, hogy újra egy remek estét varázsoljon nektek.
13: Igazi fesztivál hangulat várható.
12: A rezidens Robert Orioz. További részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
14: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
15: 70-211-22-11.
14: www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
16: 4.600.000 Dacia Sandero, 5.900.000 Opel Astra, vagy 8.990.000 Toyota Corolla Touring Sports. Csak néhány kiemelt ajánlat az Autovalis Initial használt autó kínálatából. Ismerd meg a Renault, Nissan, Toyota és Suzuki Sopron használt autó üzletágát is. Ellenőrzött autók, autóbeszámítás, ingyenes értékbecslés és állapotfelmérés. Teljes körű ügyintézés több mint 15 év tapasztalatával. Sopron, Balfi út 162, www.autovalis.initial.hu.
17: Célmaraton, 11 vagy 7 kilométer, vagy csak egy jó nagy séta. Te meddig mész el egy jó ügyért? Szeptember 26-án ismét jön a Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton Futófesztivál. Fuss egyéniben félmaratont, válasz egyéb távjaink közül, vagy hozd a gyerekeket a gyerekfutamokra. Ha pedig a tempó helyett a jó hangulatot választanád, ott az örömkör séta és a kutyás futam is. A négylábúak pedig a kutyaszépségversenyen is megmutathatják, ki a környék legszebbje. És ami igazán számít, a nevezésből befolyt összeg a Vas megyei mentésügyi alapítványt támogatja. Futás, gasztroélmények, családi és gyerekprogramok. Egy nap, amiért érdemes elindulni Bükkfürdőre. Nevezés és további információ futabükkfürdő.hu. Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek félmaraton, szeptember 26. Fuss, szurkolj, támogass!
18: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány.
19: Itt mindent megtalál, amire szüksége van.
18: Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, beltéri ajtók, garázskapuk, párkányok, árnyékolás technika. Mi egyedi igényeket is megoldunk. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével várjuk kedves vásárlóinkat. rbfnyilaszarokft.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A műsor támogatója a Burger King.

0: kigyulladt. Van egy kis dugót, vigyázzatok, és remélem, hogy nem történt semmi baj a vezetővel. Allé hopp!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Cuts, ez az. Hamarosan újra zene érkezik. Jennifer Lopez, yes, David Guetta-vel együtt. A szám címe Save Me Tonight. Save me tonight.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
4: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap. A fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
5: Crazy Saturday a Casino Sopronban. Szeptember 26-án nyeremények összesen 5000 euró értékben. Ez őrület. 25 és 26-án is első belépésed egy sorsegyetén. 14 és 22 óra között minden második órában lesz sorsolás. DJ, welcome drink, finom falatok és a jó hangulat garantál. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
6: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
7: Születésnap, csapatépítő, vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás, csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat, és választhatok három egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó. Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
8: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakért.
9: Nevezd te is az MVM Sopron Félmaraton Európa futásra. Október 3-án szombaton három távon, 7, 14 és 21 kilométeren, egyéniben és váltóban is kipróbálhatod magad. Jelentkezz most még kedvezményes áron. További információk a Sopronvárosi Szabadidő Sportszövetség web és Facebook oldalán.
10: Építőipari vállalkozása van. Készüljön fel időben az új zéró karbon szabályokra. Ingyenes szakmai eseményre várjuk szeptember 24-én Sopronban, a Deák tér 14-ben. Tudja meg, hogyan maradjon versenyképes és fenntartható egyszerre.
11: A Magyar Építészkamara egy kreditpontot ad a részvételért.
10: Jelentkezés a Soproni Kamara honlapján megadott linken.
12: Sopron belvárosában 13 négyzetméteres üzlethelység eladó. Érdeklődni a 0670 361 1520-as telefonszámon lehet.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Este 20-kor érkezik a diszkósi csapat, jó? Nem sokkal érkezik Tóta Bigel, nanunk, a szem címe Sugar Didi.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
4: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás, csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat, és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó, Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
5: Murat a nagy cenk szeptember 25-én fellép a legendás randizenekar Kacor Feri, a Pacsirták, valamint a Döndi Duo és Roli. Fergeteges mulatos péntek szeptember 25-én 19.30-tól a Nagycenki kastély melletti rendezvénysátorban. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a tixa.hu-n, Nagycenken Márti voltjában és a Röjtök Muzsai tó vendéglőben kaphatók.
6: Sopron belvárosában 13 négyzetméteres üzlethelység eladó. Érdeklődni a 0670 361 1520-as telefonszámon lehet.
7: Horganyzott vagy színes eres csatornát, tetőkibúvót vagy lemezszegélyeket keres? A Füziben mindezt raktáron megtalálja, sőt, az ön által kért méretben, színben, bármilyen egyedi kivitelezésben megrendelheti. Füzi, Sopron, Sonfalvi út 10, www.fuzisopron.hu.
8: MR vizsgálat gyorsan, akár várakozás nélkül. A Triton Life Aqua Medical Centerben gyors határidővel és akár egy órán belüli leletezéssel várjuk. Ne maradjon kétségek között. Foglaljon időpontot most. 99-200-400. Triton Life Aqua Medical Center. Sopron Alpha Park. www.imedical.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Hey, szia, hogy hívlak téged?
2: Endre vagyok, szia.
1: Szia, Endre, mi újság, hogy vagy?
2: Hát kicsit köhögök, de úgy minden király.
1: Ja, mindenki kapta azt a kis náthás, nem?
2: Hát igen, te is?
1: Ah, nem, még nem, de mert fűtörvény tudja, az emegyek, ma este is lazás leszek, de mindegy, van egy ilyen. Na, miért hívtál engem? Mondjál, te is vigyázz magadra. Miért hívtál engem? Mondjál, drága barátom.
2: Nyerni szeretnék kulcsot, azt most nem tudok, gondolom.
1: Ah, igen, csak most nincs nyeték nálam, ez hétköznap. Hétköznap. De figyelj, kapsz tőlem egy jó kis muzsika, Ray Dalton, Hallelujah, mit szólsz ehhez?
2: Szuper, az az egyik kedvencem.
1: Na, és kinek szeretnék küldeni, parancsolj?
2: Szeretném küldeni a két lányomnak.
1: Igen?
2: Nóra Berlánnak és Elenának.
1: Jó testvérek?
2: Nagyon jók, angyalok, képzel.
1: De jó. Jó, akkor sok-sok boldogságot kívánok nektek, és akkor hétfőn tessék telefonálni, jó, oké? Okay?
2: Mindenképp. Köszönöm szépen, örülök, hogy beszéltünk.
1: Én is örültem neked, vigyázz magadra.
2: Te is, ciao.
1: Szia. Érkezik Ray Dalton, a szám címe Blood Running, és még egyszer mondom, kívánság műsor 20 óraig, lehet telefonálni, jó, oké? Okay?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, hölgyeim és uraim, Viki, szerbusz Viki, hogy vagy?
2: Ja, jól vagyok.
1: Jól vagy? Na, mit jót csináltál ma?
2: Takarítottam, pihentem.
1: Uff, takarítás, hétvégén, ugye ez mindig ilyen program, nem? Ja,
2: igen,
1: szokás. Szokás, igen. Na, kiátöltelem egy pörgős zene, Robin Schulz, a legújabb, a szám címe Better Times. Kinek szeretnéd küldeni, Viki?
2: Magamnak szeretném, meg a fiamnak, Márknak.
1: Hány éves a fiád?
2: 10 éves.
1: 10 éves? Sportol?
2: Hát annyira nem.
1: Annyira nem. Jó, oké.
2: Lovagolni szokott járni.
1: Lovagolni, az igen. Na, bátor, kisrác. Na, bátor, oké.
2: Hát igen.
1: Viki, köszönöm, hogy telefonáltál, vigyázz magadra, kereme estét kívánok neked, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, ciao. Érkezik nálunk akkor, a legújabb Robin Schulz, Papa Schulz, Achtung! Better Times, ez a szám címe.
0: 0623 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén az új generáció, szia, hogy hívnak téged?
2: Lili.
1: Lili, honnan telefonálsz, Lili, még Vadocsonytomajról. Hola, még egyszer, honnan?
2: Vadocsonytomajról.
1: Hó, ez hol van?
2: Balatonnál.
1: Ja, Balatonnál. Jó helyen laksz, akkor nagyon jó. Na, kértöltelem Alex Warren, Fever Dream, ez a legújabb. Kinek szeretnéd küldöni? Parancsolj!
2: Magannak.
1: Jó, oké, rendben, hát jól teszed. Én kívánok neked egy szuper kellemes estét, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia-szia. Érkezik akkor a legújabb. Alex Warren nálunk, Fever Dream, ez a szám címe.
0: 0

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most ki ez van szerencsém? Szia, hogy hívnak téged?
2: Sziasztok, Petra vagyok.
1: Szerbusz Petra, mi újság? Hogy vagy?
2: Szia, jól vagyok, köszi, hazafele tartok.
1: Na, merre voltál?
2: A lányomat látogattam meg, és most már hazafele tartok.
1: Ja, oké, vigyázz magad rá, vezesse óvatosan, és kell töltenem közben a jó kis Teddy Swims, és a szám címe The Door, kinek szóljon?
2: Szóljon a nagylányoméknak, akik most bulizni indulnak, és szóljon a férjemnek, aki engem most hazavár.
1: Oké, rendben, akkor kellemes estét kívánok neked, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál engem, jó?
2: Köszönöm neked is.
1: Ciao, ciao, szia, szia!
2: Hello, sziasztok!
1: Na, zenélünk egyetlenök, fiúk, mit szóltok ehhez? Jön akkor Teddy Swims, és a szám címe The Door.
0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Eljött az az idő, lelök fiúk, hogy én búcsúzom tőletek, de nem menjetek sehova. Ho-ho-ho-ho-ho. Érkezik a diszkosi csapat egészen 24 óraig. Ma este 9-től érkezik You Was Gary és The World Is Mine csapattal. Mi a legközelebb holnap találkozunk újra 17 órakor. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Én kívánok nektek egy szuper kellemes estét. Kuki voltam, sziasztok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
3: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás, csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat, és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó, Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
4: Hallottad? A Pakó House megnyitotta a soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni Hőszivattyú és Klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
2: Nevezd te is az MVM Sopron félmaraton Európa futásra. Október 3-án szombaton 3 távon, 7, 14 és 21 kilométeren, egyéniben és váltóban is kipróbálhatod magad. Jelentkezz most még kedvezményes áron. További információk a Sopron Városi Szabadidő Sportszövetség web és Facebook oldalán.
5: Horganyzott vagy színes eres csatornát, tetőkibúvót vagy lemezszegélyeket keres? A Füziben mindezt raktáron megtalálja. Sőt, az ön által kért méretben, színben, bármilyen egyedi kivitelezésben megrendelheti. Füzi. Sopron, Sonfalvi út 10. www.fuzisopron.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
7: Diszkó!
8: DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
9: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Rádió Show, szombat este a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG és én DJ Junior.
10: Ameddig a föld kerekén szolgálok és zenélek, ez majd a végén jön. Ezt akartam mondani, hogy én teljesen a hatás alatt vagyok, és nem is mondanék róla semmit, majd hétfőn térünk erre vissza, megpróbálom megemészteni az egész élményt egyébként.
7: Nagyon jó duma! Egyébként kapuzásban már majdnem felcsatlakoztam. Na, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti show-ja, a Diszkósít. Itt egy igazi adrenalin bomba.
9: Igen, én azt akartam mondani, mutasd a fogadat. Jó, nem te vagy Dracula. Jó, de Roman Star vagy te is. De egyébként most azzal indulunk a rádió, hogy ilyen Tami Impalával, csak a Bárányra néztem. DJ Junior remixével kívánok mindenkinek, nagyon kellemes rádiózást.
7: Egyébként stand-up-ot.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Lagermegy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambay Pícsivel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposok ma többek között a Wilhelminák, Dorianok, Jónások, Szilárdák és Tódorok, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül ne nyögdössél, Skapinyec Péter és Lukács Lászlóné, Isten éltesse az ünnepelteket.
0: Ennyi volt? Ilyen rövid volt?
1: Ennyi.
2: Nem mondod.
0: Csak nem ennyi. Akkor viszont mindenféleképpen elmondanám, mert ugye látom, hogy a Junior mit fog betenni. Én ennek a dalnak, ami érkezik, annyira megörültem tegnap egyébként, ugyebár itt a fővárosban játszott a francia világsztár, hogy nagyon-nagyon jó.
1: Zenei hír. Igen?
2: Igen, én még nem tudom elmondani, hogy ma csak hétfőn, hogy örültem neki, vagy nem, de egy biztos, hogy most játszom itt a Rádió Egyen. Jön Jugel, Millie és La Britney a folytatásban, Stay Sexy DJ Junior remixben. Ez is benne van a remix pakban, ami ma este 6 órakor került ki a DJ Junior Facebook csatornára, illetve az Instagramra. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen.

0: Egyre jobb. Na most olyat mondtok, érted, hogy ez zenehír lesz, jó?
1: Mondtok,
0: nem, mondom, oké. Andrea Bocelli megvan, ugye?
2: Persze.
0: Ez is zenehír lesz, mert ugye ő az egyik leghíresebb énekes. Szerintem, hogyha az angyalok tudnának énekelni, akkor valami ilyesmi lenne
2: a hangjuk. Én
0: mindig így
1: felállom ezt az adat.
0: Igen,
1: így van. Már gyerek angyaloknak ilyen
0: Ja, hogy azok még mutálnak. Hát ezt honnan tudod? Na mindegy, megyünk tovább. Tehát Andrea Bocellivel, és ez egyébként a világtörténelem egyik legszebb szerelmes története, ami dalban megvan írva, a Caruso. Csináltam belőle egy eredeti valódi DJ Junior remixet. Ez még nincs benne a remix pakba, de majd eljön ennek is az ideje. Viszont most itt játszom a Rádió 1-en.
1: De tudod, miért lett Caruso? Mert ez valójában a...

0: 100 ezerek tisztaságú magas BPM tartalma, adrenalinről diszkosít a rádió egyen. Itt van Bárány Attila, Hanvai PJ, én pedig DJ Junior vagyok, én mixelek ebben az órában.
1: Én ma is nagyon sietős vagyok, bár ugyebár tegnap húga miatt siettem, ma pedig azért, mert le kell élnem Balatonfűszőre.
0: Itt se vagy.
1: Itt se vagyok egyébként, de nagyon gyorsan megyek, és egy csomó húgat fog játszani ma este Balatonfűszőn, és holnap este itt a rádió egyen is.
2: Én egy privátom már ott vagyok tulajdonképpen, tehát hűlt helyen van, mondhatni így is, illetve igazából félőben vagyunk, nem pedig élőben. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy megyek Vácra, és ott lesz nem stand-up comedy, hanem 18 plusz rövidített verzió a Dance Sessionből, vagyis Persona Jesus.
0: Én meg jövő héten megyek oda, ahol a Hanvai PG ma már ott van egyébként, és zárom majd a Balaton Bobos szezon, de ahol egyébként volt diszkosít is. Viszont az jutott eszembe, hogy a Day by Day-t is beleraktam ebbe a bizonyos remix csomagba, saját dalként, úgyhogy ezért kezdik most itt a rádió, legyen az új DJ Junior.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Vokál, tudod, mit akartam kérdezni?
0: Más
1: vokál.
0: Nem lesz. Múltkor írtál hol? Neki?
1: Vokál.
0: Azt mondja, hol? Hát nálunk, nem,
2: ezt
0: normális
2: vokál. Nem csak írtam.
0: Ez kamu, látom az arcodon.
1: És mit mondod?
0: Ez a nem is kamu.
2: Az, hogy megpróbálja elérni meg, mert jó van, ma érd már el, de azóta nem
1: érem. De nem őt éred el, aki csinálja a vokált, hanem valakit elérsz, aki eléri nem, azt, várja, aki a vokált.
2: A vokál csinálás az két emberes. Van egy ember, aki rögzíti, ja, ilyen értelemben ő csinálja. Okay. Viszont az énekesnő, na ő a nehezebbik eset.
1: Aha, igen. És tudjátok, miért beszélünk erről? Ez is egy zenei ér, mert hogy még várunk egy bizonyos vokált, hogy teljesen ki tudjuk adni a Sorry című dalmunkat. Egyelőre játsszuk itt a Rádió Egyen. Ez a diszkosít új dala, a videoklipet is majd meg kell csinálni, ha meg lesz a vokál, de most meghallgatjuk.
0: Fantasztikus az adás, tele vagyunk zenei.

0: akkor viszont holnap este 8-tól újra diszkosít itt a Rádió 1-en, holnap pedig a lejátszóknál Hanvai PG, én Bárány Attila voltam, további jó rádiózás, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, magamat ismétlem, egy biztos, hogy húzok innen Balaton Fűszőre, holnap pedig majd én játszok itt nektek a Rádió 1-en, szavaztok!
2: Én pedig búcsúzom egy zenei hírrel, a DJ Junior Remix Pack megjelent és kim van a rajongói oldalamon, a Facebookon és az Instagramon, aki szeretné letölteni a nyári kedvenceket, amiket játszottam, azok most megtehetik, sőt a DJ-k innentől kezdve tudják játszani. Még egy zenei hír, hogy ezért most itt nagyon belekezdtem. Tehát jön egy ilyen zenei crossover, bármit is jelentsen ez. Ebben van egyébként latin pop, van benne komoly zene, van benne rap minden. Rosalia, aki egy latin sztára az ének, aztán itt van Björk, aki igazi popstár, és Yves Tumon, aki viszont, ha jól tudom, egy Miami-ben élő rapper, és ez a közös daluk, a Bergen, ami szintén benne van a DJ Junior Remix Pakban, ami ma jelent meg. Ennek is DJ Junior Remixével búcsúzik a diszkosít itt a Rádió 1-en. Én azzal, hogy természetesen holnap este 8-kor újra jövünk majd. Szevasztok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
3: Nyomtató bérlésrendszer gazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
4: www.masterpartner.hu.
3: Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
5: A Central Palace szombatesti sztárvendége Regál Lili. A Rádió 1 DJ-je már alig várja, hogy újra egy remek estét varázsoljon nektek.
6: Igazi fesztivál hangulat várható.
5: A rezidens Roberto Rios. További részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
7: De te színpadon vagy, lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam és lejössz, vagy a lenyomod. 600 ember ott ül, megvette a jegyet, azt mondja, élete estéje lesz.
8: Ez nem
7: gyere
8: lesz.
7: Velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam és lejövök?
8: Állj, de belehaladszik még a mikrofon, még...
7: Előtte van még... Egy
8: ilyen halszalak mögött. Ez nem a műsor része, figyelem, ez nem a műsor része.
7: Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasat csinál egyet. Tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
8: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor megszabadultam a ballasztó.
7: Oké, okay, bennmarad, nem folyik ki sehol, de tudod, hogy befostál, lejössz?
8: Le, mert ezt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeket. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húszod, ez biztos azonnal lejövök. Tehát nincs olyan körül, te nem? Vagy te a pult mögött állsz.
7: De nem, hogy kimegyek a nagy színpad, és játsszuk ezt a green light, red light-ot, ugrálgatunk, és ott megtörténik.
9: Na, mit csinálsz?
7: Szerintem lenyomom.
8: Lenyomod?
7: Hát anya, persze.
8: Anya, ugye egy buffalo van rajtad.
7: Egy fehér buffalo van rajtad.
8: Miért sáros a
9: balás cipője? És azt mondja, hogy oda néz, színváltós a cipője, fehérből barna.
7: Igen. Én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy. Hol van Feri?
9: Az
7: jó?
9: Étteremben vagyok.
7: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
9: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
7: Új táblás kedves, ajánlatodat ajánlom.
8: Hol a konyhában?
9: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek a kis páros, ott állsz melléjük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
7: Igen.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Most indul a szombati különkiadásunk. 4 DJ, 4 órányi mix, igazi parti hangulat, és nagyon sok újdonság vár rátok innentől. A Loving Arms a lemezjátszóknál az első etapban. Hello Andris, kezdjük el!
1: Szia Geri, sziasztok! Hypatonnal indulunk itt a World Is Mine Radio Show-ban, úgyhogy Out My Head, maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: Coldplay és a Klax volt ennek a zenének az eredeti, Sam Felt és Rosalind gondolták újra Heart Like Mine szombat este a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms a lemezjátszói mögött Hugel érkezik David Guettával, az a Hugel, aki tegnap járt nálunk Budapesten.
1: Így igaz, nagyon nagy nevek álltak itt össze, és ez érződik is a produktumon, mert tulajdonképpen én már első hallástól szerelmes vagyok ebbe a dalba. Júniusban hallottam először, de bízom benne nem utoljára, és nagyon sokszor fogjuk még itt a Rádió 1-en is hallgatni. A tegnapi Hugel buli emlékére szóljon tehát Hugel és David Guetta közöse, a Shine, itt a Rádió 1-en, a Verizmár Radio Show-ban.

0: Kenji nagy-nagy visszatérő slágere 2026-ban, ez volt a Bumble szombat este a Rádió 1-en a Third Is My In Radio Show-ban. A Loving Arms Salemes játszóknál is egy nagyon cool zene érkezik most.
1: Engem még akárhogy is, de még mindig a nyára emlékeztet, mondjuk az a vicces, hogy ezt kb. Úgy ősz végéig szoktam mondani egy-egy zenére, amit nyáron valamelyik fesztiválon játszottam, vagy játszottunk. Hát ez is ilyen, Metaboy és Samsara Yala Brandon remixében, ami nagyon mély bass house alapú, hát szerintem ez szerelem első hallásra vagy látásra. Mindegy, aki látja a hangokat, érti.
2: Szerintem sok házi bulimok vannak már így a hallgatóim, hogy
1: látja a hangokat.
2: Látod ezt a számot?
1: Nem rossz. Mindegy, ezt ti biztos, hogy nem láttátok jönni ezt a kommentet, úgyhogy... Na, minden esetre, Metaboy, Samsara, Yala Brandon remixébe. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: Robin Schulz egyik friss megjelenése, Better Times, szombat este a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban, a Loving Arms-a lemezjátszóknál Martin Garrix nagy-nagy slágere jön, az eredetie, ugye 2014-es.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ezek olyan örökzöld, akár Martin Garrix, vagy magas stílusú zenék, amiket nagyon sokáig fogunk játszani, mashupok formájában, akár eredetiben is megállná a helyét. Minden esetre ezzel tört be a köztudatban Martin Garrix, ez pedig az Animals egy érdekes remixben, ezzel menjünk tovább.

0: Itt a Rádió 1-es a Third Is Mine Radio Show szombati különkiadása, ami szokás szerint 4 órás, és amit mint mindig a Loving Arms indított be. Hol játszol még ma este, Andris?
1: Kézzed, Geri, én egy ilyen daytime bulit fogok lezárni, vagy tulajdonképpen a nyarat még, hát így szeptemberben igen, már kicsit késő van, de minden esetre még egy daytime buliban veszek részt, még akkor is, hogyha egy kis könnyed kabátot fel kell venni, minden esetre nagyon szeretek a szabadban lenni, még ősszel is. Úgyhogy hát megyek Debrecenbe egy ilyen buliba.
0: De jó, Andris, jó daytime partizást, jövő héten folytatjuk.
1: Köszönöm, Geri, neked kitartás, jövő héten folytatjuk. Sziasztok!
0: Nálunk pedig gyors helycsere a lemezjátszóknál is jön, is New Week, úgyhogy maradjatok.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is My Radio Show.

0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu. Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
2: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszeret záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ, a Héra Drive It Siloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a PG Color festékáruházban Sopronban, a Kőszegi út 6-os szám alatt.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: De te színpadon vagy, lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam, és lejössz, vagy a lenyomod. 600 ember ott ül, megvette a jegyet, azt mondja, élet estéje lesz. Gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam és lejövök?
4: Állj, de belehaladsz, még a mikrofon még...
3: Előtte már még...
4: Ez nem a műsor része, figyelem!
3: Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasad csinálj egyet, tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
4: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor megszabadultam a pallasztól.
3: Oké, bennmarad, nem folyik ki sehol, de tudod, hogy befostál, lejössz?
4: Le, mert ezt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeket. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húszod, biztos azonnal lejövök. Tehát nincs olyan körül, te nem? Vagy te a pult mögött állsz.
3: De nem, hogy kimegyek a nagy színpadon, és játsszuk ezt a green light, red light-ot, ugrálgatunk, és ott megtörténik.
5: Na, mit csinálsz?
3: Szerintem lenyomom.
4: Lenyomod?
3: Hát anya, persze.
4: Ugye egy buffalo van rajtad.
3: Egy fehér buffalo.
4: Miért sáros a
5: balás cipője? És azt mondja, hogy odani színváltós a cipője, fehérből barna.
3: Igen, én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy. Hol van Feri?
5: Az
3: jó?
5: Étteremben vagyok.
3: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
5: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
3: Új táblás kedves, ajánlatodat ajánlom.
4: Hol a konyhában?
5: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz melléjük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
3: Igen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mind Radio Show starts now. Well, it's mine.
1: Hello mindenkinek, itt a World is Mine Radio Show szombati különkiadása, ami szokás szerint 4 órás, és amelynek a második etapjában mindig Newvig mixel. Hello Newvig, induljunk el!
2: Hello ladies, szevasztok Rádió 1-esek, igazi kedvencek, Tame Impala, Boys Noise, Dracula, és ebből pedig szerintem az egyik legvagányabb verzió, amit Aurelius készít.

0: This Is Mine Radio Show szombat este. Nyúvik a lemezjátszóknál, tudjuk, hogy nagyon szeretitek a következő zenét. Cassian jön.
1: Cassian, aki szerintem zseni egyszerűen. Olyan jó zenéket csinál, tele van élettel, dallammal, feelinggel, és inkább azt mondom, hogy még a nyárral. Come to life, itt vagyunk a Rádió 1-en.

0: Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket és új előadókat is, Newvika lemezjátszói mögött Gordó érkezik most, aki pár éve még Kernicsként dolgozott, és úgyis fantasztikus zenéket adott ki, viszont Gordó név alatt ez a zene zseni.
1: Egy kicsit provokatív, egy kicsit vagány, és azt gondolom, hogy minden benne van, ami a mostani fiatalságot jellemzi. A buli az a feeling, amire szerintem mindenki vágyik, hogy egyszerűen megőrüljön, esetleg lilára fesse a haját, fejét, bármiét. Loco Loco és Gordó, itt a Rádió 1-en.

0: játszol még ma?
1: Valahol én azt gondolom, hogy itt kezdődött el a sztori nálam. Győrbe megyek ma, képzeld el, úgyhogy a győri úgymond rezidenciámra van minden második, harmadik hónapban mostanában előfordulok, óriási táncolás lesz, aztán előtte azért még Kadafalvára benézek, úgyhogy lesz megint kilométer bőven.
0: Hajrá, engedünk is, jó bulit neked ma estére, ti pedig maradjatok, mindjárt jön Antonio.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen. Hey, Mr. DJ. A budapesti stúdióból élőben. World is Mine. Oh. Juhász Gergővel, a lemezjátszóknál.
3: Ladies and gentlemen.
2: Antonio.
4: Antonio.
2: World is Mine Radio Show starts now. World is
5: Mine. Így van, innentől tehát Antonio Mixel. Hello mindenkinek, szia Anti!
6: Sziasztok Rádió Egyesek, szia Geri! Szerintem ennél jobb időt nem is lehet eltalálni. Better Times, Robin Schulz újdonsága. Na ezzel indítom itt a World is Mine Radio Show-ban a szettemet.

Rádió Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Nagyon köszönjük, hogy velünk hangolódtok, velünk alapoztok a szombat éjszakára, jó helyen vagytok. A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show. Antónia lemezjátszói mögött, Hypaton, Out My Head, ebből jövünk éppen kifelé, és egy újabb zseniális zenébe megyünk bele.
1: Szerintem annyira jellegzetes Dennis Edwards hangja, hogy azt nem is kell bemutatni. 1984-ben jelent meg ez a dal, hivatalosan először egy picikét hozzányúltam, megtuningoltam. Na most ez szól Dennis Edwards és a Don't Look Any Further.

0: Sam Felt, Rosalind és a Heart Like Mine, na ezt a különlegességet is csak nálunk hallhatjátok, kizárólag a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Antonio a lemezjátszóknál, és egy vadi új Cube Guy zene jön.
1: Így van, a csapatot nem is nagyon kell szerintem mutogatni a klub.

Rewind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Köszi ezt a ma estét, zseni volt.
1: Megyek haza, iszom egy meleg kakaót. Tudjátok, elalvás előtt mindig segít egy meleg kakaó. Geri, remélem, te is csatlakozol.
0: Én megyek haza, és iszom valamit. Biztos, hogy kakaó,
1: és nem meleg.
0: Meglátjuk.
1: Mindegy, süsüve kocincs egyet.
0: Mindig. Köszi, Antika.
1: Sziasztok, Rádió Egyesek. Szia, Geri.
0: Itt most David Guetta újdonsága jön még hozzá Bibi Rexával. Ez a Sad Girls. Éjfél után pedig a Guest Mixben a lemezjátszóim mögött Raiders. Várjátok meg őt is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

is Mine radio show starts now. Is Mine. Elmúlt éjfél, pörgünk és bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Raiders a lemezjátszók mögött a következő egy órában. Ő egy fiatal hazai szupertehetség, egy saját zenével kezd, amit képzeljétek el, még Deadmau5 is játszott. Ez tehát Raiders és a Waiting Here For You.

Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok velünk, ilyenkor is nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show, a heti guest mixünkben Rédez a lemezjátszói mögött, és nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön, ez ugyanis a Dune hatalmas slágere, 1995-ben jelent meg a legelső változata, ami pedig most érkezik belőle, az nem más, mint Argo remixe, Are You Ready to Fly? Csak a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Jó, hogy itt vagytok!

0: Rádió 1-et halljátok, és ennyi fért mára a World is Mine Radio Show-ba. Redez Guest Mix-e szólt az elmúlt egy órában, a legvégén ez deadmau5 és Stevie Appleton közös zenéje volt, a Science, annak is egy Redez remixe, ami kifejezetten egy remix versenyre készült. Mára ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper hétvégét, sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál innentől Király Tamás, viszont az igazi mai slágerek, ahogy eddig maradnak továbbra is, most például az ezen a héten egy csomó európai országból aranylemezzel elárasztott Loyön, konkrétan ezért a dalért kapta a David Puentes-zel közös Golden Summerért, ezt indítom most, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Martin Garrix és Ed Sheeran, hát őket most nagyon sokat emlegetjük közösen, régi nagy cimborák, de nem ezért beszélünk róluk, hanem mert közösen készítettek egy elképesztően jó dalt. Ez a Repeat It, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig születésnapot ünnepel majd Sofia Reyel. Szeptember 25-én lesz 31 éves egészen pontosan. Hát sok boldogságot neki előre is, méghozzá egy olyan dallal, amiből kap jogdíjat. Mi ezzel köszöntjük fel. Jó viccet félretéve, óriási kedvenc, ez az igazi mai sláger. Sofia Reyes-től, Jason Derulo-tól, Dele Ghetto-tól az Undo Stress, amit már is indítok. Sofia, oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shit.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi